0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési világomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan. Látom.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for funny sis, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it is.
6: Legyen a kedvenced.
7: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Nyíregyháziak. A Nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Véget értek a munkák a Sugár utcában, Kupasiker Hajdúnánáson. Változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Életmód a mindennapokban, ez is fontos szemlélet Nyíregyházán. A 90 km kerékpárút hálózat, a kondiparkok és a színes sportprogramok is mind azt a célt szolgálják, hogy a mozgás mindenki számára elérhető legyen. Ilyen a 6. Vittur Nyíregyházi Futófesztivál is, amit augusztus 29-én és 30-án rendeznek meg, mondta a rádiónknak Jászai Menyhért a polgármester.
2: Nagyon fontos az a háttér, ahol lehet sportolni, 90 km kerékpárút hálózata rendelkezik Nyíregyháza, 9 kültéri kondiparkunk van, az úszás lehetőségek, több lehetőség is van a városban, 5 km rekordtámpálya, tehát van mire építeni, egyének is tudunk sportolni, és csapatban is tudunk sportolni, és számtalan olyan rendezvény van, ami eleve a költségvetésben is benne van, például a futófesztivál, úgyhogy így nagyon örülünk annak, hogy a nyár utolsó hétvégén, még az iskola kezdés előtt, gyakorlatilag egy olyan futófesztivál, ami 2 napos lesz Nyíregyházán, összekapcsol az úszással, ezeket fog megmozgatni, és nagyon látványos lesz, és bízunk benne, hogy folytatódik, és lesz majd második, harmadik és több is fesztiválokból.
1: Elkészült a nyírszőlősi Sugár utcai csapadékcsatorna építés és az útfejlesztés, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A beruházás az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagjának része volt. A projekt keretében összesen csaknem 2000 méter út és több mint 3000 méternyi járda épült vagy újult meg, valamint 585 méter kerékpárút korszerűsödött. A felújított szakaszon 3 fekvő rendőrt is elhelyeztek a forgalom lassítása érdekében. Épült egy több mint 200 méteres zárt csapadékcsatorna is. A területet ugyanis korábban a nagyobb esőzések alkalmával elöntötte a víz. A fejlesztés ezt a problémát orvosolja. Hajdúnánáson rendezte meg a Hajdú-Bihar megyei kézilabda szövetség a 7. Hajdú kézilabda utánpótlás tornát. Az eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum U16-os fiú kézilabda csapata is részt vett, akik nagy küzdelemben veretlenül szerezték meg az első helyet, közölte a Sportcentrum. A kiváló csapat teljesítmény mellett egyéni elismerésnek is örülhettek. A torna legtechnikásabb játékosának járó díjat Iván Marce vette át. A csapat edzője Henrik László volt. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok. 103.9

0: a legjobbat adjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Változnak a felnőtt házi orvosi körzetek Máté Szalkán. Kisebb tűz keletkezett a piaszcsarnoknál. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Több mint 40 polgárőr vett részt az alapismereti és kreszk képzésen, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. A program célja az volt, hogy a résztvevők megszerezzék, illetve tovább bővítsék a szolgálat ellátásához szükséges ismereteiket. A képzést Bán Gábor, megyei elnök helyettes tartotta, aki az alapismereti polgárőri tudnivalók mellett a kresz legfontosabb szabályait is áttekintette a résztvevőkkel. A képzésen több, újonnan belépő polgárőr is részt vett. Ők az alapismereti képzés végén vizsgán adtak számot megszerzett tudásukról. A megmérettetés mindenki számára sikerrel zárult. Valamennyi vizsgázó eredményes vizsgát tett. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyiregyhaza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Szabó Jánosné Anikó, a szenior örömtánc oktatója a portálnak elmondta. A nyíregyházi szenior örömtáncosok a heti foglalkozások mellett közös rendezvényeken és országos találkozókon is részt vesznek. A cél, hogy minél több idősebb ember megtapasztalja a rendszeres mozgás örömét, és azt, hogy egy összetartó közösség részei lehetnek. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyiregyháza.hu. Jelentősen bővült a parkolási lehetőség a nyíregyházi stadion környékén. Jelenleg csak nem 500 férőhely áll az autósok rendelkezésére. Az önkormányzat a közelmúltban 187 új parkolóhelyet alakított ki. Emellett felújították a környező utat, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, és fejlesztették a közvilágítást is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméternyi zöld felület is megújul, a területre pedig hamarosan újabb növényeket telepítenek. A stadion környékén a jövőben parkolási rend módosítása is várható, írja a nyiregyháza.hu. 18 szakirányú továbbképzést indít ősszel a Nyíregyházi Egyetem. A diplomával rendelkező szakemberek szeptember 1-ig jelentkezhetnek. Számolt be róla a nyiregyháza.hu. A képzések azoknak kínálnak új lehetőséget, akik meglévő felsőfokú végzettségükre építve szeretnének speciális tudást szerezni, vagy bővíteni szakmai kompetenciáikat. A kínálatban több aktuális terület is megjelenik. Lesz például mesterséges intelligencia alkalmazásaival, kis- és középvállalkozások vezetésével, valamint business coachinggal foglalkozó képzés. Emellett klímareferens és fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzés is indul. A műszaki érdeklődésűek munkavédelmi, környezeti és vízgazdálkodási, illetve tűzvédelmi szakmérnöki programok közül is választhatnak. A képzések 2-4 fél évesek, és valamennyi levelező munkarendben indul. Fontos, hogy a jelentkezést nem az e-felvételi rendszerén keresztül kell benyújtani, hanem közvetlenül az egyetemhez kell eljutatni a szükséges dokumentumokat. A részletes feltételek és a jelentkezési lehetőségek az intézmény felvételizőknek szóló felületén érhetők el. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben többek között közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, illetve iskolák udvarait vizsgálták, a balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Szabolcs Online megkeresésére azt közölték, megyénkben 13 játszóteret vizsgáltak meg, és 6 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzött 160 játszótéri eszközökből 98-nál akadt valamilyen probléma. Befejeződött a nyírszülősi Sugár utcában a csapadékcsatorna kiépítése és az útfelújítás, közölte a nyiregyháza.hu. A beruházással lezárult a nyíregyházi önkormányzat idei tavaszi fejlesztési programja, amely összesen 30 helyszínt érintett. Ezek közül 29 helyszínen már korábban befejeződtek a munkálatok. A Sugár utcai beruházás volt az utolsó elem. A mintegy 520 millió forintos fejlesztési csomagot teljes egészében saját forrásból finanszírozták. A most lezárult program a tavaly ősszel indított fejlesztés sorozat folytatása volt. A két ütem együttes értéke pedig meghaladja az 1 milliárd forintot. Szabálytalanul parkoló autók miatt kellett ideiglenesen felfüggeszteni a munkát a Nyíregyházi Schmidt Mihály utcában, a vízvezeték korszerűsítés alatt, számolt be róla a nyiregyháza.hu. A kivitelezési területen érvényes forgalomkorlátozás ellenére két gépkocsit is lezárt munkaterületen hagytak. Emiatt a szakemberek egy időre nem tudták folytatni a beruházást. A szabálytalanul otthagyott járművek nem csak a munkavégzést nehezítették meg, hanem a határidőre elvégzendő feladatokat is hátráltatták. A munkaterület szabadon hagyása nem csak a beruházás gyorsabb befejezése miatt fontos, hanem azért is, hogy a kivitelezők biztonságosan és akadálytalanul végezhessék el a szükséges feladatokat. A történtek ismét rámutatnak arra, hogy a lezárt vagy munkavégzéssel érintett útszakaszokon különösen fontos betartani a kihelyezett jelzéseket és parkolási szabályokat. A kivitelezés ütemezését ugyanis egyetlen rossz helyen hagyott jármű is jelentősen megnehezíti. Hagyományőrző programokkal idézték meg a múltat Nagyecseden. A Hagyományok az Ecseri Várban című rendezvény egész nap tartalmas kikapcsolódást kínált. A program korhű viselet és fegyverbemutatóval kezdődött. Majd az Ecseri Várhoz kapcsolódó meséket és legendákat is megismerhették az érdeklődők. A hagyományőrzés jegyében néptánccsoportok léptek színpadra. A rendezvény egyik látványossága pedig egy korabeli csata jelenet volt, írta meg a Szabolcs Online. Szeptember 1-től módosulnak a felnőtt házi orvosi körzetek határai Máté Szalkán, olvasható a város honlapján. Az Országos Kórházi Főigazgatóság az önkormányzat által kezdeményezett körzetátalakítási eljárás eredményeként módosította az 1-től a 9. számú felnőtt házi orvosi körzet területét, ezzel egy időben pedig megszünteti a 10. számú körzetet. Az új körzet határok szeptember 1-én lépnek hatályba. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakosok a házi orvos választás megkönnyítése érdekében a körzetek területi elhelyezkedéséről, valamint az egyes körzetekben dolgozó házi orvosok nevéről és képesítési adatairól is tájékozódhatnak. Kisebb tűzeset történt a nyíregyházi búzatéri piaszcsarnok egyik helyiségében. A lángokat a tűzoltók gyorsan megfékezték, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A tűzeset az épület Búza utcai felüli bejáratánál található egyik helyiségben történt. A városi tűzoltók két járművel érkeztek a helyszínre, majd egy vízsugárral kezdték meg az oltást. A beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább és senki sem sérült meg. A helyszínen elvégzett tűzoltói munka után a szakemberek még vizsgálják, pontosan mi vezetett a tűz kialakulásához. Elindult az Észak-Alföldi Innovációs Platform. A cél, hogy bemutassák a régióban megvalósuló vállalkozói fejlesztéseket és erősítsék a térség gazdasági versenyképességét. A kezdeményezés a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamarák együttműködésével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kormány vállalkozás fejlesztési projektjének részeként jött létre. A szervezők olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek az elmúlt 3 évben termék, technológiai, informatikai vagy szolgáltatás fejlesztéssel járultak hozzá a régió fejlődéséhez. Az Észak-Alföld Innovátora címet mindhárom megyében odaítélik. A nyertes fejlesztéseket pedig nyilvánosan is bemutatják az innovációs platformon. A részletek és a jelentkezés lehetősége a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján érhető el. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben, a szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

Indul a hét a Best reggelen. Jó reggelt, augusztus 17-e van. Remélem, hogy kellemesen telt a hétvége, sikerült kikapcsolódni, pihenni, strandolni, kirándulni, vagy csak egyszerűen élvezni ezt a gyönyörű augusztusi időszakot. Új hét kezdődik, de a nyár még azért egyáltalán nem ér véget. Augusztus második felében járunk, és talán éppen ezért érdemes most már minden egyes nyári napot megbecsülni. És jó hír, hogy jön a hosszú hétvége augusztus 20-ától. Köszöntjük a játszintokat, ma született Robert De Niro, Nelson Piqué autóversenyző, Kovács István, Kokó, valamint Radics Gigi is. Pár érdekesség még, amit köthetünk a mai naphoz. Például először használtak a mai napon légipostát. Megnyílt a planetárium, és 2008. augusztus 17-én a pekingi olimpián Michael Phelps történelmet írt. 8 aranyérem egyetlen olimpián. Nem semmi teljesítmény. Hát mi talán így hétfőn ennél kevesebb teljesítménnyel is, szerényebb teljesítménnyel is beérhetjük. Mindjárt időjárás jelentés, nyári értékekkel érkezem. 30 fok felett leszünk ma is.

0: Best FM, ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

Jó reggelt, itt a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok. Nézzük hát a hétfő időjárását. Ma már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Viszont délután a Dunántúl fölé egy közeledő hidegfront hatására vastagabb felhők érkezhetnek, és nyugaton, északnyugaton helyenként már futózápor, zivatar is kialakulhat. Mondjuk nekünk sem ártana. Sokfelé lesz éling, néhol erős a déli szél, majd pedig délután északnyugat felől a Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, amelyet helyenként erős széllökések is fognak kísérni. Na nézzük az értékeket. A legmelegebb órákban ma Nyíregyházán 34 fokot mérhetünk, de délután este nyugaton és északnyugaton az északnyugatira forduló szél, valamint a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Ott, hát nálunk annyira meg nem. De erős napot mindenkinek! Yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Zárva lesznek a piacok csütörtökön. Újabb kamerák figyelik a közterületeket. Elfogták a rablópárost. Kis Dániel vagyok. Elmarad a piacolás. Augusztus 20-án csütörtökön a Búzatéri, a Józsavárosi, az Örökös és a Sóstói piac, valamint a Vásártér is zárva tart, közölte a Nyír VV. Pinteken viszont a megszokottak szerint várják a vásárlókat. A társaság ügyfélszolgálatai és az állategészségügyi telep augusztus 20-án és 21-én zárva tartanak. Az államalapítás ünnepén és a pinteki pihenőnapon is Nyíregyháza közterületi fizető parkolóiban díjmentes a parkolás. Bővül a térfigyelő kamera hálózat Nyíregyházán. 16 új helyszínen összesen 32 eszközt telepítenek. A kamerákat hamarosan üzembe is helyezik. Ezek elsősorban nagy forgalmú csomópontokhoz és frekventált közterületekre kerülnek. A fejlesztés a közterületfelügyelet mindennapi munkáját segíti. Emellett szükség esetén a rendőrségi intézkedésekhez is fontos információkkal szolgálhat, írja a nyiregyháza.hu. Az új kameráknak köszönhetően tovább erősödhet a városi közbiztonság. Elfogták a tiszavasvári rendőrök azt a 22 éves helyi férfit, aki élettársával nyitott állapotban parkoló autókra vadásztak a városban. Azokból a járművekből, amelyeket a tulajdonosok elmulasztottak lezárni, ellopták a benne hagyott értékeket, pénzt, szerszámokat és egyéb használati tárgyakat, élelmiszereket is elemeltek. A rendőrök a pár otthonában megtalálták az eltulajdonított értékek egy részét, ezeket lefoglalták. A férfit letartóztatták, élettársa szabadlábon védekezhet, írja a polisz.hu. Szeptember 1-től módosulnak a felnőtt házi orvosi körzetek határai Mátészalkán, olvasható a város honlapján. Az Országos Kórházi Főigazgatóság az önkormányzat által kezdeményezett körzetátalakítási eljárás eredményeként módosította az 1-től a 9. számú felnőtt házi orvosi körzet területét, ezzel egy időben pedig megszünteti a 10. számú körzetet. Az új körzet határok szeptember 1-én lépnek hatályba. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakosok a házi orvos választás megkönnyítése érdekében a körzetek területi elhelyezkedéséről, valamint az egyes körzetekben dolgozó háziorvosok nevéről és képesítési adatairól is tájékozódhatnak. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék.

Hétfő reggel is, hírek az utakról. Járda helyreállítási munkák vannak a Rákóczi utcán, a Vasvári Pár utca és az Új utca közötti szakaszon. Szennyvízszározati bővítési munkálatok vannak a Gém utcán, itt pedig az utca egy része Zsák utca, az érintett részen pedig útszűkületre és sebességkorlátozásra is kell készülni. Megkezdődött a Kalevala sétány útburkolatának a felújítása, a lakópihenővezetben jelenleg aszfaltfelmarás van, forgalomkorlátozás itt is található. Szintén megkezdődtek a felújítási munkálatok a Schmidt Mihály utcában. Az útburkolat felmarását megelőzően a szakemberek a közműfedlapok cseréjét végezték el. Megnyitották viszont a forgalmat a Stadion utca irányában, és Nyíregyháza és Nagykáró között Nagyszállás Nyíresnél még mindig sebesség és forgalomkorlátozás van, ugye az épülő körforgalom miatt. Jó utat, vigyázzunk egymásra ezen a héten is!

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norberttel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék.
1: És a legjobb zenék.
0: Csak a Best FM-en. Ha

Jó reggelt, itt a Best reggel. Itt a nyitány a héthez. Én Simon Norbert vagyok, augusztus 17-e van, és több játékos nemzetközi világnap is kapcsolódik a mai naphoz. Ezek között például megtalálható a padlizsán világnapja, ami ma van. Ugye a padlizsán igazi nyári zöldség, rengeteg módon elkészíthető padlizsán krém, rántott padlizsán, grillezve vagy lecsóban. Mindegyik remek választás, és ma van a fekete macskákra is figyeljünk nap. Igen, ilyen is létezik. Ez a fekete macskák megbecsülésének napja. A fekete macskákat amúgy évszázadokon keresztül különböző babonák kövezték, pedig ők is valójában csak macskák, esznek, alszanak, dorombolnak, és pontosan tudják, hogy hogyan kell nézni a gazdira, hogy az végül odaadja neki azt a faratot, amit eredetileg saját magának szánt. Ünnepelnek ma a játszintok, őket köszöntjük névnapjuk alkalmából, és ne feledje, hosszú hétvége jön ugye augusztus 20-ától. Az időjárásra rákanyarodva pedig Nyugat-Magyarországon már számíthatnak ma záporokra, zivatarokra, hogy idejére hozzánk Kelet-Magyarországra, ez még jó kérdés, minden esetre a nyárias értékek megmaradnak, mert hogy ma is 34 fok környékén leszünk Nyíregyházán. Készülünk a frissekkel 7 órakor, ma is itt a Best reggelben.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban. Torlódásra a főutak mentén, az útmunkák közelében és a bevásárló központok környékén lehet számítani. Útburkolat felújítását végzik a Schmidt Mihály utcán, csak úgy, mint a Bánki és Törfa utcákon. A munkavégzés idején forgalomkorlátozásra kell készülni, aki teheti, kerülje ezeket az útvonalakat. A Kalevala sétányon megkezdődött az aszfaltozás, a területet a Csalóköz felől érdemes megközelíteni. Figyelmesen, óvatosan vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi!

0: 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Zajlanak az útfelújítások Nyíregyházán, ideiglenes lezárás jön a 36-os főúton, biztonsági intézkedések a Sóstói úti kórházban. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza több utcájában is felújítási munkálatok zajlanak, a Schmidt Mihály utcában és a Kalevala sétányon is dolgoznak a szakemberek. Megkezdődött az útburkolat felmarása a Rákóczi utca Búzatér és Színatér közötti szakaszán is. A munkaterületek környezetében több helyen terelések, forgalom és sebességkorlátozás van érvényben. A közlekedőket fokozott óvatosságra kérik, írja a nyíregyháza.hu. Várhatóan 3 hétig lezárják a 36-os főút egy szakaszát. A korlátozásra azért van szükség, mert a simai főfolyás jelenlegi állapotában nem képes elvezetni a megnövekedő vízmennyiséget, ezért több szakaszát is kiszélesítik. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Pató István, a városfejlesztési osztály vezetője a portálnak elmondta, a főfolyásnál a 90 cm átmérőjű áteresztő 200 cm-es átmérőjét cserélik. A munkátok miatt az útszakaszt teljes szélességében lezárják, a forgalmat elterelik. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a területet. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak, itt ideiglenes buszmegállókat is kialakítanak. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható lesz. Megjelent a Legionella baktérium a Nyíregyházi Józsa András Takkórház Sóstói úti telephelyén. A korokozó jelenlétét a rendszeres vízbiztonsági ellenőrzés során az egyik épület vezetékes meleg vízrendszerében mutatták ki. Az érintett épületben működik a pulmonológia, a légzésrehabilitációs és az ápolási osztály. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház közölte, a betegek és a látogatók érdekében az épületben tilos a melegvíz használata. Kérik, hogy ezt minden esetben tartsák is be. A szükséges intézkedéseket azonnal megtették a kórházban. A betegek tisztálkodását és biztonságos ellátását folyamatosan biztosítják, és a szükséges műszaki beavatkozásokat is megteszik annak érdekében, hogy a meleg víz minősége mielőbb ismét megfelelő legyen. A hideg vízből vett ivóvíz minták minden vizsgált szempontból megfelelőek voltak, ezért az ivóvíz fogyasztását nem szükséges korlátozni. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, augusztus 17-e kezdődik, már-már azért látszik a nyár vége. Éppen ezért erről szól a horoszkóp is itt a Best reggelben. Egy dolog, amit idén nyáron még mindenképpen tegyél meg. Kosok, próbálj ki valami izgalmasat. Nem kell amúgy extrém kaland, egy új sport, egy merészebb program vagy bármi, amit eddig csak nézegettél. A lényeg, hogy legyen benne egy kis adrenalin. Bika, te pedig keres egy igazán jó fagyizót végre. Ne elégedj meg mindig az utadba eső helyel, válassz egy különleges ízt, ülj le, ráérősen, és kezd úgy, mintha ez lenne a nap fő programja. Ikrek, menj el egy kis szabadtéri eseményre, koncert, mozi, vásár, fesztivál, lehet ez bármi, valami, ahol történik körülötted az élet, ugyanis téged most a pezsgés tud kikapcsolni. Rákok, szervez egy közös vacsorát. Nem kell elegáns étterem, egy terített asztal, finom falatok, és azok az emberek, akikkel órákig tudsz beszélgetni. Neked ez az igazi nyári luxus. Oroszlánok, legyen egy igazán emlékezetes estéd ma. Öltöz ki, válasz egy szép helyet, és ne spórolj a hangulaton. Szüzek, tölts egy napot teljesen terv nélkül. Igen, de tényleg, ne legyen menetrend, és ne legyen kipipálandó lista. Reggel majd eldöntöd, hogy mit akarsz csinálni. Mérlegek, te pedig fotózd le a nyár legszebb pillanatát, ugyanis le csak fejben őrizd meg, keres egy szép helyet, egy jó fényt, vagy pedig egy spontán pillanatot, amit később is örömmel nézel majd vissza a hűvösebb napokon. Skorpió, fedezd fel egy kevésbé ismert helyet. Egy eldugott kiránduló hely, hangulatos kisváros, vagy pedig különleges strand lehet a nyár egyik legjobb felfedezése. Nyilasok, utazz el valahova, ahol még nem jártál sohasem. Nem kell amúgy messzire menni, egy egynapos kiruccanás is bőven elég, hogyha azt érzed közben, hogy na, ezt még sosem láttam. Bakok, kapcsolj ki egy teljes napra munkanélkül. Hát nem tudom, hogy mennyire kivitelezhető, minden esetre értesítések nélkül, határidők nélkül, adj magadnak legalább egy olyan napot, amikor semmit nem kell teljesítened. Vízöntők, csinálj valami teljesen szokatlant, keres egy programot, amire máskor azt mondanád, hogy ez nem én vagyok. Pontosan ezért próbáld ki. Halak, nézd meg egy naplementét valahonnan, egy különleges helyről, legyen ez vízpart, dombtető, erkély, vagy akár egy csendes park, telefon nélkül. Így lesz a legjobb. Ahogy csak nézed, hogy véget ér a nap, viszont még csak most kezdődik. Augusztus 17-e, a Best-tel, szép hetet, én Simon Norbert vagyok.

0: come to think about it, his name was, it was you.
1: Eminem és a Stan itt a Best reggelben. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. 17-e van, elindult a rövid hét, hiszen hosszú hétvége áll előttünk, és nem árt erre készülni akár fejben is. A legnagyobb forgalom várható a majd augusztus 19-én szerdán lesz a boltokban, vagyis az ünnepi boltzár előtti napon, aki nagyobb családi bevédet, grillezés vagy pedig kerti összevetelt, akár többnapos kirándulást tervez, akkor érdemes a tartós élelmiszereket akár korábban beszereznie. Ha nem szereti az üzletekben a herring partit, na meg a zsúfolt parkolókat, hiszen szerdán fognak a legtöbben az üzletekben vásárolni. Augusztus 21-én pénteken pedig már ismét lehet nagy bevásárlást tervezni, bár ez a nap hivatalosan pihenő nap, és nem munkaszüneti nap, ezért a nagy üzletláncok többsége a megszokott pénteki nyitvatartással újra várja a vásárlókat, tehát lényegében augusztus 20-át kell majd kiiktatni a bevásárlás témaköréből, ami pedig a piacokat illeti, csak hogy ne legyen veszélyben a hosszú hétvégén a húsleves sem. A búzatéri, a jósavárosi, az örökös és a sóstói piac, valamint a vásártér 20-án lesz majd zárva, 21-én pedig már ismételten ők is. Itt is a megszokott rendszerint lehet vásárolni, viszont nem kell majd fizetni két napon keresztül a parkolásért sem csütörtökön, sem pénteken. A közterületi fizetős parkolók díjmentesen lesznek majd használhatóak. És hogy hogyan szemetelhetünk? Hát úgy, hogy 20-án és 21-én is a megszokott járatrendszerint fogják majd elszállítani Nyíregyházán a hulladékot. Hát nagyjából így tervezhetünk majd. Eljön hamar a hosszú hétvége. Tervezhetjük majd a kikapcsolódást, de egyelőre tervezzük a hétfőt, és tervezze ezt a mai napot is a Best FM-mel.

6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Véget értek a munkák a Sugár utcában, Kupasiker Hajdúnánáson. Változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Életmód a mindennapokban, ez is fontos szemlélet Nyíregyházán. A 90 km kerékpárút hálózat, a kondiparkok és a színes sportprogramok is mind azt a célt szolgálják, hogy a mozgás mindenki számára elérhető legyen. Ilyen a 6. Vittur Nyíregyházi Futófesztivál is, amit augusztus 29-én és 30-án rendeznek meg, mondta a rádiónknak Jászai Menyhért a polgármester.
3: Nagyon fontos az a háttér, ahol lehet sportolni, 90 km kerékpárút hálózata rendelkezik Nyíregyháza, 9 kültéri kondiparkunk van, az úszás lehetőségek, több lehetőség is van a városban, 5 km rekordtámpálya, tehát van mire építeni, egyének is tudunk sportolni, és csapatban is tudunk sportolni, és számtalan olyan rendezvény van, ami eleve a költségvetésben is benne van, például a futófesztivál, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy a nyár utolsó hétvégén, még az iskola kezdés előtt, gyakorlatilag egy olyan futófesztivál, ami két napos lesz Nyíregyházán, összekapcsol az úszással, ezeket fog megmozgatni, és nagyon látványos lesz, és bízunk benne, hogy folytatódik, és lesz majd második, harmadik és több is fesztiválokból.
2: Elkészült a nyírszőlősi Sugár utcai csapadékcsatorna építés és az útfejlesztés, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A beruházás az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagjának része volt. A projekt keretében összesen csaknem 2000 méter út és több mint 3000 méternyi járda épült vagy újult meg, valamint 585 méter kerékpárút korszerűsödött. A felújított szakaszon 3 fekvő rendőrt is elhelyeztek a forgalom lassítása érdekében. Épült egy több mint 200 méteres zárt csapadékcsatorna is. A területet ugyanis korábban a nagyobb esőzések alkalmával elöntötte a víz. A fejlesztés ezt a problémát orvosolja. Hajdúnánáson rendezte meg a Hajdú-Bihar megyei kézilabda szövetség a 7. Hajdú kézilabda utánpótlás tornát. Az eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum U16-os fiú kézilabda csapata is részt vett, akik nagy küzdelemben veretlenül szerezték meg az első helyet, közölte a Sportcentrum. A kiváló csapat teljesítmény mellett egyéni elismerésnek is örülhettek. A torna legtechnikásabb játékosának járó díjat Iván Marce vehette át. A csapat edzője Henrik László volt. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra, Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a leg...

Jó reggelt, közeledik a klasszikus munkaidő, hiszen 4 perccel járunk most már 7:30 után, sok cégnél pedig ismét meg lesz nyitva a ChatGPT, mert hogy azért ezt már felhasználjuk a napi munkavégzés során elég sok helyen, és hogyha belegondolunk, azért a ChatGPT elég sok mindent tud már rólunk. A beszélgetéseink alapján, aztán pedig az ember a következő hírt látja, hirdetések jelennek meg a ChatGPT-ben, a hónap során a Free és Gold csomagokban reklámokat vezetnek be, miközben a fizetős plusz és pro előfizetések továbbra is hirdetésmentesek maradnak. A vállalat szerint a hirdetések azért nem befolyásolják az asszisztens válaszait, és a felhasználók beszélgetései továbbra is bizalmasak maradnak. A kezdeti időszakban a reklámok nem lesznek személyre szabottak, bár azért itt lehetne rendesen pozícionálni, de azt mondják, hogy azokat kizárólag az aktuális beszélgetés témája, valamint a korlátozott adatok, például az általános tartózkodási hely és az eszköz típusa alapján jelenítik meg, a korábbi csevegések sem a memóriák nem vesznek részt a hirdetések kiválasztásában, a későbbiekben pedig a felhasználók külön beleegyezésével válhatnak elérhetővé a személyre szabott hirdetések, amelyek beállításai bármikor módosíthatóak lesznek, és hogy milyen adatokat kapnak, akik majd hirdetni fognak, azt mondják, hogy csak összesített statisztikát kapnak, például a megtekintések és a kattintások számát, amíg a felhasználók beszélgetései, előzményei, memóriái és személyes adatai továbbra sem lesznek hozzáférhetőek majd a hirdetők számára. Szóval ne lepődjön meg, hogyha a napokban hirtelen egy kakaó reklámmal indul majd a munkavégzés a cégnél. No meg hát lendületes dalokkal a háttérből, itt a So Many Times a Best reggelben. Szép hetet!

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban. Torlódásra a főutak mentén, az útmunkák közelében és a bevásárló központok környékén lehet számítani. Útburkolat felújítását végzik a Schmidt Mihály utcán, csak úgy, mint a Bánki és Törpa utcákon. A munkavégzés idején forgalomkorlátozásra kell készülni, aki teheti, kerülje ezeket az útvonalakat. A Kalevala sétányon megkezdődött az aszfaltozás, a területet a Csalóköz felől érdemes megközelíteni. Figyelmesen, óvatosan vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

10 perc múlva 8 óra itt a hét indítása a Best FM-mel. Ebben az órában központban volt és van a mesterséges intelligencia, ugye kiderült az, hogy ebben a hónapban már érkeznek az első reklámok. Na meg hát mi a helyzet a párkapcsolat területén, mert nem csupán munkára, tanulásra vagy pedig programozásra használjuk. Egyre többen kérnek tőle segítséget a párkeresésben is. Bemutatkozásokat ír, segít megfogalmazni az első üzenetet, elemzi a beszélgetéseket, sőt tanácsot ad a randik előtt és után is. Felmerül a kérdés, hogy vajon az AI valóban közelebb hozza az embereket egymáshoz, vagy inkább eltávolítja őket a hagyományos kapcsolatoktól, és azt mondják, hogy segít azoknak, akik nehezen kezdeményeznek beszélgetést. Ez különösen előnyös lehet a szociális szorongással élők, vagy pedig az alacsonyabb önbizalommal rendelkező felhasználók számára, de azért van egy érdekes veszélye is. Egy kutatás szerint a mesterséges intelligencia új etikai dilemmát is teremtett, a jelenséget kiránó hatásnak nevezik. Ez történik akkor, amikor az AI már nem csupán segít megfogalmazni a gondolatokat, hanem lényegében átveszi a romantikus üzenetek megírását teljes egészében. Vagyis lecseréljük magunkat a mesterséges intelligenciára. Tehát egy olyan emberrel ismerkedünk, aki lényegében nem az, amit elküld nekünk üzenetképpen. Azért ez kemény, hogyha belegondolunk. Jön a Korsz után pedig a frissek Nyíregyházáról pontban 8-kor a Best reggelben.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norberttel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék.
1: És a legjobb zenék.
0: Csak a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zárva lesznek a piacok csütörtökön. Újabb kamerák figyelik a közterületeket. Elfogták a rablópárost. Kis Dániel vagyok. Elmarad a piacolás. Augusztus 20-án csütörtökön a Búzatéri, a Józsavárosi, az Örökös és a Sóstói piac, valamint a Vásártér is zárva tart, közölte a Nyír VV. Pinteken viszont a megszokottak szerint várják a vásárlókat. A társaság ügyfélszolgálatai és az állategészségügyi telep augusztus 20-án és 21-én zárva tartanak. Az államalapítás ünnepén és a pénteki pihenőnapon is Nyíregyháza közterületi fizető parkolóiban díjmentes a parkolás. Bővül a térfigyelő kamera hálózat Nyíregyházán. 16 új helyszínen összesen 32 eszközt telepítenek. A kamerákat hamarosan üzembe is helyezik. Ezek elsősorban nagy forgalmú csomópontokhoz és frekventált közterületekre kerülnek. A fejlesztés a közterületfelügyelet mindennapi munkáját segíti. Emellett szükség esetén a rendőrségi intézkedésekhez is fontos információkkal szolgálhat, írja a nyiregyháza.hu. Az új kameráknak köszönhetően tovább erősödhet a városi közbiztonság. Elfogták a tiszavasmári rendőrök azt a 22 éves helyi férfit, aki élettársával nyitott állapotban parkoló autókra vadásztak a városban. Azokból a járművekből, amelyeket a tulajdonosok elmulasztottak lezárni, ellopták a benne hagyott értékeket, pénzt, szerszámokat és egyéb használati tárgyakat. Élelmiszereket is elemeltek. A rendőrök a pár otthonában megtalálták az eltulajdonított értékek egy részét, ezeket lefoglalták. A férfit letartóztatták, élettársa szabadlábon védekezhet, írja a polisz.hu. Szeptember 1-től módosulnak a felnőtt házi orvosi körzetek határai Máté Szalkán, olvasható a Város honlapján. Az Országos Kórházi Főigazgatóság az önkormányzat által kezdeményezett körzetátalakítási eljárás eredményeként módosította az 1-től a 9. számú felnőtt házi orvosi körzet területét, ezzel egy időben pedig megszünteti a 10. számú körzetet. Az új körzet határok szeptember 1-én lépnek hatályba. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakosok a házi orvos választás megkönnyítése érdekében a körzetek területi elhelyezkedéséről, valamint az egyes körzetekben dolgozó háziorvosok nevéről és képesítési adatairól is tájékozódhatnak. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra, Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

Jó reggelt, indul a hét a Best FM-mel, és múlt héten különleges örökbefogadó nap volt a nyíregyházi kutyáknál. Meghosszabbított nyitvatartási időben volt lehetősége kilátogatni a telepre, hogy rátaláljanak az új családtagra. A lakók mindegyike csippel és életkoruknak megfelelő oltásokkal rendelkezik, így amúgy bármikor hazavihetőek. A leendő gazdikat pedig 60 kutya várt a pénteken a Szállási úti telepen, ahol idén már ez volt a negyedik ilyen alkalom. Átlagosan az életkor 4 év körüli, vannak elvétve azért fiatalabb kutyák is. Kölyök amúgy most jelenleg nincs a telepen, kis testű kutyát jelen pillanatban nem tudnak mutatni annak, aki érdeklődik. Kis, középtermetű, közép, illetve nagy termetű kutyák vannak most jelenleg. A legrégebben bent lévő kutya pedig már 6 éve ott van. A legújabb 3 hete került be. Az érdeklődők a telepen kialakított látogatói sétányon, illetve a kutyafuttatóban is megismerkedhetnek a leendő 4 lábú társakkal. Az örökbefogadás maga pedig rendkívül egyszerű, amikor valaki kiválasztja a leendő kedvencét, az örökbefogadási szerződés aláírása mellett egy kérdőívet kell kitölteni. A legfontosabb, hogy meglegyen a kölcsönös szimpátia ember és állat között, amennyiben pedig lemaradt a nyílt napról, ami múlt hét pénteken volt. Egész héten meglátogathatóak ezek a kutyusok, hétfőtől csütörtökig reggel 8 és délután 3, pénteken pedig 8 és 12 óra között bárki kilátogathat a telepre, sőt még előre meg is lehet nézni őket. A jelenlegi lakókat a nyirvv.hu/gazdi kereső oldalon érik el. Ez a Best FM, számíthat ránk nyíregyházi hírekben hétfő reggel is.

Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Beszteszem teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök, Norbiért, jó tevéjű vagy minden reggel. Köszönöm,

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

határhúzás, avagy miért nehéz önzőnek lenni? Hát ez a téma a Csak 10 perc rovatban. A héten először Molnár József és Szakács Tibi ebben a témakörben beszélget majd 8:30-kor. Tehát ahol viszont ne legyünk önzőek, az egy olyan kezdeményezés és akció, ami a családoknak segíti az iskola kezdés, és ezen a héten még van rá lehetőség a rászoruló gyerekek számára. A Ne dobd ki az iskolatáskád akció segítségével évente mintegy 100 család iskola kezdését tudják megkönnyíteni, és a szervezők továbbra is még ezen a héten

0: a Korányi Frigyes utcai és a Kerék utcai hulladékudvarokba várják az adományokat. Mindig hangsúlyozzák, hogy attól függetlenül, hogy ezek a tárgyak használtak, szép állapotú dolgok legyenek, ugyanis minden kisgyerek szeret szép állapotú iskolatáskába és toltartóba pakolni. A tanszereket pedig majd augusztus végén fogják átadni egy nyilvános eseményen, amelyen ott lehetnek az adományozók is. Ennek pedig pontosan az a célja, hogy a felajánlók lássák, hogy jó helyre kerültek a táskák, toltartók, tornazsákok, mappák, valamint részesüljenek abból az örömből, amit a gyerekeknek szereztek. Nagyon személyre szabott csomagok készülnek, a szociális munkások figyelnek arra, hogy kisfiúnak vagy pedig kislánynak adják át a tanszereket. Augusztus 17-e van, messze van még az iskola kezdés, de azért egy picit készülni már nem árt hozzá.
1: Best FM. Ritmusban a legjobb.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Az a téma, ami következik a Csak 10 perc rovatban, az, hát... az ilyen szakirányú tudományok elvégzésekor szerintem talán több, mint egy fél évet is igényel, úgyhogy szakemberek szerintem ezt alá is támaszthatják, ezt az információt, amikor kiderül a téma, akkor majd bólogassanak, jó? Nem fogom úgyse látni. Köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok, a Csak 10 perc rovat indul, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Szia Józsi, köszöntelek!
3: Szia, itt vagyok, és nagyon várom, hogy mire kell majd bólogatni.
2: A határainkra. Mert ez szerintem, egy... Nagyon jó. Ez szerintem egy olyan téma, amit az emberek egyre nehezebben tudnak kezelni. Én nagyon sokat beszélgetek vállalkozókkal, felsővezetőkkel, munkámból fakadóan is nagyon sok ilyen problémát kezelünk, próbálunk megkezelni, feltérképezünk, sokszor különben észre sem veszik, hogy szinte a saját rabszolgájukká válnak. Mit jelent alapjában véve ez a határhúzás? Vagy másféleképpen teszem fel a kérdést, mert sokan hozzám úgy jönnek, hogy ők úgy érzik, hogy van bennük egy olyan érzés, ami azzal kapcsolatos, hogy mintha önzők lennének, de lelkiismeretfódalások van emiatt, mert nem nagyon akarnak azért ilyenek lenni.
3: A gyermekkorunkban ugye azt szoktuk hallgatni, a szerencsések vagyunk akkor az anyukánktól, hogy figyelj oda a másikra, add oda a játékodat, állj már hátrébb a sorban, oszd meg a süteményedet, engedd már őt is játszani a játékoddal, ne legyél már önző, csúnyán viselkedsz, ha így vagy. Ez így ismerős?
2: Hogyne. Sose hallottam ilyet.
3: Na, és akkor, amikor ez valakinek az életében sokkal hangsúlyozottabban ott van, és a felnőtt életében sem tudja természetes önismeret, vagy vezetett önismeret után ezt megtenni, akkor képtelenné válik az ember egy idő után arra, hogy határt húzzak. Nagyon érdekes ugye a szó, hogyha határt húzok, akkor az mit fog csinálni kettőnk között? Elválaszt. De nem mindegy, hogy ennek a határnak én melyik oldalán állok. Nem falakat akarok én építeni, amit nem lehet körbelátni, hanem mondjuk egy olyan kerítést, amelyen keresztül én látom, hogy ki van a másik oldalon. Az is jellemző egyébként, és fontos, hogy amikor valaki kerítést épít, vagy vesz egy házat, akkor milyen típusú kerítéssel ellátott házat vesz, vagy milyen kerítést épít. Olyat, amely falszerűen lezár, és ez vagyok én, és ezek vagyunk mi.
2: Hermetikusan majdnem.
3: Igen, pontosan, vagy olyat, ami jelzi, hogy ez innentől kezdve a miénk, de kilátok rajta.
2: Amerikában különben ugye ott ilyen zöld növényekkel választják, igen, csak el egymást, és nem is divatott például a kerítésem. És miért, igen, van az, hogy a földnek ezen féltekén, viszont minél magasabb a kerítés, annál nagyobb a birodalom?
3: Igen, talán ezek ebből jönnek, amit elmondtál így a történelemből, hogy az én házam, az én váram, az én életem, az senkinek semmi köze, és még azoktól is védeni akarjuk, akiktől egyébként nem kell. Na de ha visszatérünk oda, ahonnan elindultunk, akkor ugye ez arról szól, hogy sokan abba a hibába esnek, hogyha én ezeket megteszem, akkor önfeladó leszek, mindenkinek leszek mindenévé, mindenki játszik velem, mindenki eszik az ételemből, mindenki ül a székecskémbe, és mindenki...
2: Szó szerint kihasználnak, nem?
3: Én életemben, pontosan. És ugye jönnek a nagy kérdések, hogy hogyan fogom én megtalálni azt az egyensúlyt, hogy legyek barátságos, szerethető, kooperatív, de hát azért legyen egy pont, ahol azt mondom, hogy eddig és ne tovább. Felismerem egyáltalán a jeleket már, mint annak a jeleit, hogy ezt én nem tudom jól működtetni.
2: Ha szeretnénk nagyon jól megérteni, akkor ez a pont mindenkinél ugyanott van?
3: Nem, ez a pont nincs mindenkinél ugyanott, mert a mindenkik mi nem vagyunk egyformák. Tolerancia világnézet, értékrend, az nyilván más lehet, de mégis azok a jelek, amelyek megjelennek akkor, amikor valaki ezt nem tudja jól működtetni, azok egyébként nagyjából hasonlóak. Amikor valakire azt mondjuk, hogy észreveszi magán, hogy egyfajta passzív agresszió van benne, hogy nem hallatszik ki, de belül ordítok. Az például már sajnos sokszor egy ilyen. Egyébként, amiről beszéltél az elején, hogy bűntudat. Tehát amikor úgy nem teszek meg valamit, hogy a végén már legszívesebben megtenném. Valakinél pedig ez ilyen állandó fáradtsággal jelentkezik, mert hogy állandóan a határait akarja húzogálni, ahhoz, hogy azt érezze, hogy ő valakivé válhat. Ez amikor mindenkihez akarsz alkalmazkodni, akkor egy idő után pont az történik, amit mondtál, hogy feladod önmagad.
2: Tulajdonképpen te módosítod a saját határaidat.
3: Alapvetően igen, és ezek a határmódosítások egy nagyon egyszerű, és talán a világ egyik legrövidebb mondatával kezdődnek.
2: Mi az?
3: Nem.
2: Aha, igen. De ezt nem tudjuk mondani sokszor, ugye?
3: Igen, mert hogy mit akarunk csinálni. Nem tudok elmenni segíteni neked, mert... Hát abban a hibában vagyunk sokszor, hogy nekem meg kell indokolnom azt, hogy én miért nem tudok hozzád elmenni, miért nem tudok neked segíteni, miért nem tudok neked kölcsön adni, miért nem tudok veled bármit is tenni.
2: Holott, pedig egy nemre határa... nagyon nehéz rákérdezni.
3: Igen.
2: De viszont, tiszteletlenség is, nem?
3: Abszolút, ez az egyik fele. Tehát szociálisan ez nem szokott működni intelligens emberek között. Másrészt, hogy ezt a nemet azzal a diszkrét bájjal mondjuk, amelyel egy nemet mondani kell, vagy lehet, akkor senkinek nem fog eszébe jutni a mi érteket taglalni. Na most ezt nyilván hol kéne elkezdeni, mondjuk valahol kisebb dolgokban. Mondjuk olyan jelentéktelen, vagy jelentéktelennek tűnő dolgokról, amelyek emberi kapcsolatokat nem fognak megakadályozni, vagy meggátolni, hogy tovább fejlődjenek, de önmagam számára viszont nagyon jó ezt elkezdeni gyakorolni, amire azt mondom, hogy nem. Nem adok, nem segítek, nem megyek, nem leszek ott, és rájövünk arra, hogy a világ nem fog ettől összedőlni.
2: Különben pedig, Józsi, mi van akkor, hogyha valaki emiatt megsértődik? Én azt gondolom, semmi.
3: Igen, csak nagyon sok gondolatban az van, hogy akkor én most rossz emberré leszek, mert megsértettem valakit. Azt gondolom, hogy innentől kezdődően azt kell eldönteni, hogy fontos-e ennyire nekem azt, hogy mit gondolnak rólam, hogy rossz embernek tartanak, vagy azt mondom, hogy te tarthatsz engem alapvetően rossz embernek ezért, ezen én nem tudok változtatni, én viszont most elkezdtem önazonos lenni.
2: Aha.
3: Tehát... És akkor ez egy jó érzetet is tud adni, akár ez egy munkahelyen történik, családi kapcsolatokban, párkapcsolatokban, ahol azt gondolom, hogy eddig feladtam magam, és akkor most így feljövök a víz alól, és kérem, én is itt vagyok.
2: Tehát akkor tulajdonképpen az emberek túl sokat foglalkoznak azzal a képpel, amit mások kialakíthatnak róluk, amiket különben ezzel a dologgal nem biztos, hogy mindig csak jó irányba tudnak befolyásolni, mert azzal, akivel mindent meg lehet tenni, az sem lesz jó ember.
3: Azzal megtesznek bármit is, hogy ez a jó gyerek szindróma, amiről ugye beszélgettünk, hogy ez mindig az önfeladásról szól, amikor elnyomhatóvá teszem saját magamat, és majd, hogy nem jelentkezek azért, hogy mások engem egyébként nyomjanak nyugodtan el.
2: Most nagyon sokan pislognak, hallgatják az adást, felhangosítják a rádiókészüléket. Szembesülnek azzal, hogy tulajdonképpen én is benne vagyok ebbe az egészbe. Én sem tudok ilyen típusú nemeket mondani. Lehet ezt tesztelni, hogy magára ismerjen valaki? Van valami
3: abszolút
2: értékmérője? Igen? Tudsz ilyen kérdéseket
3: igen
2: mondani?
3: Hát most azt mondom, hogy most 3-5 olyan kérdést fel lehet tenni, amelyből, hogyha sokra igen a válasz, akkor el kell azon gondolkodnom, hogy én olyan akkor ebben a kérdésben, hogy állok.
2: Teszteljünk már.
3: Csináljunk ilyet? Aha,
2: jó lenne.
3: Mindig mások igényeire figyelsz? Nem nagyon szoktad azt megmérni, hogy mit szeretnél te valójában? Ez már ugye a döntésképtelenségről szól. Második, mondjuk így. Ha kimondod ezt a nemet véletlenül, vagy csak eljátszol a gondolattal, akkor először rossz érzések fognak el? Harmadik, bármit megteszel, csak ne legyen feszültség, te hamarabb befogod a szádat, te hamarabb túllépsz dolgokon, csak nehogy a másik megharagudjon, még ha ez önmagad háttérbe szorításával is jár. Azt mondják az okosok, ez a konfliktus kerülés, ez egy legszörnyűbb dolog, amit az emberek nagyon sokszor csinálnak és félreértenek. Uh-huh. Amikor ebben a helyzetben vagy, akkor érzed azt, hogy belül ott a feszültség mégiscsak gyűlik, meg megint, mert újra, és mondanom kéne, de nem mondom, tennem kéne, de nem teszem, már megint én adom fel magamat, csak mindezt ki ne hallatszodjék. Na hát ebből már szerintem azért lehet. Uh-huh.
2: Nem akarok a hallgatóknak visszajelzéseket adni, pláne névvel nem is fogok ilyet tenni, de amikor ilyen SMS-ek jönnek, hogy úristen, akkor szerintem helyzet van.
3: Én is ezt gondolom.
2: Uh-huh. Mit tehetünk ez ügyben? Nagyon kevés időnk maradt hátra, de van ebből kilábalás? Amellett, hogy az emberek el kell dönteni, gondolom van egy pont, ami után azt mondja, hogy eddig és nem tovább.
3: Az első, innen indul minden, utálod de ezt már annyira, hogy változtatni kell rajta? Mert amíg nem, addig nem kell rajta változtatni.
2: Uh-huh. Igen.
3: És ez sok mindenre igaz. Megutáltam én ezt az egészet így, ahogy jelenleg, és már nem akarom tovább ezt így. Ez mindenfajta emberi kapcsolatra lehet igaz.
2: Abszolút. Ez munkakapcsolatra és magánéletre is. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni.
3: Rokoni kapcsolatokra, szomszédi viszonyokra és egyebekre. Ez addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Nagyon sokféle korsó van, a korsó különböző anyagokból vannak, a kutak is nagyon másfélék tudnak lenni, de sokszor van egy olyan, hogy na, ez most itt idáig tartott.
2: Egy kérdőjel csak a végére a hallgatóknak, mert az időnk az letett, de ezt a témát szerintem nagyon sokat tudnánk még folytatni. Hogy ki a fontos számodra? Tehát vagy annyira fontos magadnak, hogy fel tud venni a versenyt a veled szemben álló emberrel, az ő neki mondott igennel vagy nemmel, pláne a nemmel, és ha ez a helyzet túlmutat már egy ponton, akkor szerintem onnantól kezdve elkezd majd gyógyulni az ember.
3: Vagy tisztelem magam annyira, hogy meghallgatom azokat a hangokat is, amit a saját lelkem nekem mond.
2: Jaj, de szép zárás.
3: Mert a tiédet hallom, meg a többiekét hallom, de mit mond az én lelkem?
2: Uh-huh. Hát igen, hagyjuk-e egyáltalán őt beszélni? Uh-huh. Mondjuk ez is lényeges. Jó. Józsi, nagyon köszönjük. Fú, de tanulságos volt ez a beszélgetés. Nagyon szerettem. Köszönöm ezt a témát, meg azt, hogy így kifejtetted. Legközelebb megint keresünk, csak 10perc.hu keresztül hallgassák vissza az adásokat. Jó sokszor. Köszönjük, Józsi. Szép napot neked. Szia.
3: Szia, minden jót nektek is.

0: ezen a hétvégén hosszú hétvége, és hogyha úgy döntött, hogy ezt még megtolja néhány nappal, és kivett szabadságot, akkor nagyon jól tette. Strandidő lesz ma is, kánikula, de azért már felhősebb időjárással, ugyanis kezdetben még napos időre készülünk a térségben, majd pedig délután már több felhő lesz az égen, ezt majd tapasztaljuk, de késő estig számottevő csapadék nem valószínű, sokfelé lesz majd élénk a déli délnyugati szél, délután pedig kereken 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet csúcsértékeit. Nyíregyházán szól a pancsolásra adott az időjárás. Holnap egy picivel hűvösebb napunk lesz, nagyjából 25 fok várható, amúgy pedig a mai rekord az 2024-ből való, akkor Baján 40,4 fokot mértünk. Szerintem ez annyira nem hiányzik, viszont a frissek annál inkább jönnek a nyíregyházi történések pontban, 9-kor itt a Best reggelben.
1: Mindenből a legjobbat adja.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Zajlanak az útfelújítások Nyíregyházán. Ideiglenes lezárás jön a 36-os főúton. Biztonsági intézkedések a Sóstói úti kórházban. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza több utcájában is felújítási munkálatok zajlanak. A Schmidt Mihály utcában és a Kalevala sétányon is dolgoznak a szakemberek. Megkezdődött az útburkolat felmarása a Rákóczi utca Búzatér és Színatér közötti szakaszán is. A munkaterületek környezetében több helyen terelések, forgalom és sebességkorlátozás van érvényben. A közlekedőket fokozott óvatosságra kérik, írja a nyíregyháza.hu. Várhatóan 3 hétig lezárják a 36-os főút egy szakaszát. A korlátozásra azért van szükség, mert a Simai főfolyás jelenlegi állapotában nem képes elvezetni a megnövekedő vízmennyiséget, ezért több szakaszát is kiszélesítik, olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Pató István, a városfejlesztési osztály vezetője a portálnak elmondta, a főfolyásnál a 90 cm átmérőjű áteresztő 200 cm-es átmérőjét cserélik, a munkátok miatt az útszakaszt teljes szélességében lezárják, a forgalmat elterelik, az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a területet. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak, itt ideiglenes buszmegállókat is kialakítanak. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható lesz. Megjelent a Legionella baktérium a Nyíregyházi Józsa András Takkórház Sóstói úti telephelyén. A korokozó jelenlétét a rendszeres vízbiztonsági ellenőrzés során az egyik épület vezetékes meleg vízrendszerében mutatták ki. Az érintett épületben működik a pulmonológia, a légzésrehabilitációs és az ápolási osztály. A Szabolcs-Szatmár-Berek-Már megyei oktatókórház közölte, a betegek és a látogatók érdekében az épületben tilos a melegvíz használata, kérik, hogy ezt minden esetben tartsák is be. A szükséges intézkedéseket azonnal megtették a kórházban. A betegek tisztálkodását és biztonságos ellátását folyamatosan biztosítják, és a szükséges műszaki beavatkozásokat is megteszik annak érdekében, hogy a melegvíz minősége mielőbb ismét megfelelő legyen. A hidegvízből vett ivóvízminták minden vizsgált szempontból megfelelőek voltak, ezért az ivóvíz fogyasztását nem szükséges korlátozni. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb

9 óra után pedig érkeznek a hét történései, avagy program tippek a Best FM-től. Nagyon hasznos program tipp a véradás. Például holnap lesz erre lehetőség majd Tisza Bercelen az Egészségházban, reggel 9 és 11 óra között, és szintén holnap Kálmánházán, délután 1:30 és 2:30 között, valamint majd 19-én, tehát szerdán, Ibrány Művelődési Központ, reggel 9 és délután 1 óra között. Ha pedig mozogni szeretne, akkor ne feledje, hogy továbbra is hétfőnként sóstói fittesték, keretein belül gerinctorna van még az este 6 órától a sóstói tó és a sóstói piac között. Ha pedig szereti a hasát, akkor el ne feledje majd, hogy szerdán 19-én Borbányán családi nap lesz, amit összekötöttek egy főzőversennyel. Na ez az, amikor majd harapni lehet az illatokat a levegőben. Az udvari főzőverseny majd 9 órától indul, 11 órától játékos sorvetélkedők lesznek, majd pedig déltől kenyérszentelés, és nyilván a főzőverseny eredményhirdetése, valamint kulturális programok. Ez már az előszere. Oh.

0: a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 100

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: izgalmasan alakul a hét, jók a programok itt Nyíregyházán. Például két kifejezetten érdekes koncert jön majd a zenes hóstón keretein belül. Szerdán láthatjuk és hallhatjuk a Fusion Waves, ők funky és smooth jazz játszanak. Szombaton pedig a True Band jön modern gospel rockkal, minden sóstón a sóstói piac területén este 19:30 és 19:30 között. Lesz vetítés szombaton, kertmozi, Korzótér, valami Amerika 1 lesz majd látható. 8 órai kezdeted, azt javasolják, hogy akár már 6 órától lehet érkezni. Ha szeretne menni, akkor plédet, vagy pedig piknikszéket vigyen magával, amire le tud majd ülni. Na meg a hosszú étvége nyilván augusztus 20-áról is szól. Tudja ezt a sóstói múzeumfalu, ahol csokorba szedték a nap eseményeit úgy, hogy a család apraja nagyja találjon kedvére való programokat. Például beindítják majd a matolcsi száraz malmot, lesz kenyérkóstolás, népi vásár, táncház, a gyerekeket pedig kézműves foglalkozások, kosaras körhinta és népi játszóudvar várja majd 20-án. És fontos tudni, hogy ezen a napon ingyenes a belépés a nyíregyházi skanzenbe. Jó étvégét, jó hosszú étvégét, nem sokára már ezt is mondhatjuk, úgyhogy érdemes minden ügyes bajos dolgot itt a hét első három napjában elintézni. Segít hozzá a Best FM. Szuper dalokkal, most például rövidesen Cosmix, Kisvilág, Újra gondolva.
1: Mindenből a legjobbat adjuk.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best.

Jó reggelt, itt a Best FM, izgalmas és mozgalmas a hét. Átlagosan 700 vendégénekes, 400 Cantimus énekes vesz részt a Kórus Fesztiválon. Mi lehet ez? Hát természetesen a 16. Cantimus Nemzetközi Kórus Fesztivál, amelyet idén egészen augusztus 21-ig rendeznek. Kiemelkedő komoly zenei fesztivál hangulatot nyújt a Kossuth téri folklórest, a nemzetközi zsűri előtt zajló minősítő koncert, valamint az ünnepi gála koncert és a templomi hangversenyek. A teljes menetrend megtekinthető a cantimusfesztivál.org.hu oldalon, és rövidesen startol a Vidor Fesztivál is. Augusztus 21 és augusztus 29-e között 9 nap, 19 helyszín, több mint 120 program, neves színházi társulatok, hazai sztárfellépők és világzenei előadók érkeznek majd Nyíregyházára, és indulnak a nyitott portanapok is Szatmárberegben. Ezen a hétvégén minden a fenséges szatmári gyümölcsről szól, a szilváról, amit valaki úgy szeret, hogy befőtt, valaki úgy szeret, hogy kifőtt. Minden esetre a hagyományőrző udvarokon ízüstekben cukor hozzáadása nélkül 24 órán át rotyogtatják a híres szilvalekvárt augusztus 22-én és 23-án. A pontos helyszínekért pedig keresik fel a nyitott portanapokat. Na meg nézzenek szét nálunk is a programajánlatok között. Jön a hosszú hétvége, van miből várogatni. Best FM Nyíregyháza.hu.

0: napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban. Torlódásra a főutak mentén, az útmunkák közelében és a bevásárló központok környékén lehet számítani. Útburkolat felújítását végzik a Schmidt-Mihály utcán, csak úgy, mint a Bánki és Törfa utcákon. A munkavégzés idején forgalomkorlátozásra kell készülni, aki teheti, kerülje ezeket az útvonalakat. A Kalevala sétányon megkezdődött az aszfaltozás, a területet a Csalóközt felől érdemes megközelíteni. Figyelmesen, óvatosan vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Mindenből a legjobbat adjuk.
3: A leghallgatottabbak.

Mai nappal elindult a hosszú hétvége felvezetése. Amúgy a legnagyobb forgalom majd az üzletekben augusztus 19-én szerdán várható, vagyis az ünnepi boltzár előtti napon, aki nagyobb családi ebédet, grillezést, vagy pedig kerti összejövetelt, vagy több napos kirándulást tervez, hát valószínűleg érdemes lesz inkább ma, vagy pedig holnap vásárolni, mert 19-én jön az úgynevezett tumultus, igen nagy eséllyel. És persze a hosszú hétvége, hát addig meg mindenkinek jó munkát, ha még nem vett volna ki szabadságot, és nem tolta volna meg a hosszú hétvégét még egy pár nappal. Én Simon Norbert vagyok, holnap ismételten találkozunk a megszokott időpontban, reggel 6-kor kezdünk.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Véget értek a munkák a Sugár utcában, Kupasiker hajdúnánáson. Változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Életmód a mindennapokban, ez is fontos szemlélet Nyíregyházán. A 90 km kerékpárút hálózat, a kondiparkok és a színes sportprogramok is mind azt a célt szolgálják, hogy a mozgás mindenki számára elérhető legyen. Ilyen a 6. Vittur Nyíregyházi Futófesztivál is, amit augusztus 29-én és 30-án rendeznek meg, mondta a rádiónknak Jászai Menyhért a polgármester.
2: Nagyon fontos az a háttér, ahol lehet sportolni, 90 km kerékpárút hálózata rendelkezik Nyíregyháza, 9 kültéri kondiparkunk van, az úszás lehetőségek, több lehetőség is van a városban, 5 km rekordtámpálya, tehát van mire építeni, egyének is tudunk sportolni, és csapatban is tudunk sportolni, és számtalan olyan rendezvény van, ami eleve a költségvetésben is benne van, például a futófesztivál, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy a nyár utolsó hétvégén, még az iskola kezdés előtt, gyakorlatilag egy olyan futófesztivál, ami két napos lesz Nyíregyházán, összekapcsol az úszással, ezeket fog megmozgatni, és nagyon látványos lesz, és bízunk benne, hogy folytatódik, és lesz majd második, harmadik és több is fesztiválokból.
1: Elkészült a nyírszőlősi Sugár utcai csapadékcsatorna építés és az útfejlesztés, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A beruházás az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagjának része volt. A projekt keretében összesen csaknem 2000 méter út és több mint 3000 méternyi járda épült vagy újult meg, valamint 585 méter kerékpárút korszerűsödött. A felújított szakaszon 3 fekvő rendőrt is elhelyeztek a forgalom lassítása érdekében. Épült egy több mint 200 méteres zárt csapadékcsatorna is. A területet ugyanis korábban a nagyobb esőzések alkalmával elöntötte a víz. A fejlesztés ezt a problémát orvosolja. Hajdúnánáson rendezte meg a Hajdú-Bihar megyei kézilabda szövetség a 7. Hajdú kézilabda utánpótlás tornát. Az eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum U16-os fiú kézilabda csapata is részt vett, akik nagy küzdelemben veretlenül szerezték meg az első helyet, közölte a Sportcentrum. A kiváló csapat teljesítmény mellett egyéni elismerésnek is örülhettek. A torna legtechnikásabb játékosának járó díjat Iván Marce vehette át. A csapat edzője Henrik László volt. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra, Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

Nagyon-nagyon kellemes, szép hétfőt kívánok. Ez egy jó kis hét lesz, hiszen a mögöttünk álló hétvége hosszú volt, egy szombati nap volt, ami ugye munkanap, viszont ezért cserébe ezen a héten csak 3 nap munkanap lesz, a mai, a holnap és az utána lévő szerda. Aztán csütörtök, péntek, szombat, vasárnap 4 napos hosszú hétvége az augusztus 20-ához kapcsolódóan, és sokan ilyenkor el szokták már búcsúztatni a nyarat is. Egyébként annyira nem kell, nem csak időjárási szempontból, hanem azért sem, mert hogy azért utána szeptember 1-ig még van ott bőven pár nap, amit ki lehet használni pihenésre. És ha már pihenés, itt ragadom meg az alkalmat, hogy külön köszöntsem azokat, akik Nyíregyházára és vételkörzetünkben nyaralni érkeztek. Ha hazamennek, is tudnak minket hallgatni online, www.bestfmnyiregyhaza.hu.

Augusztus 17-e van, és ne felejtsük el felköszönteni ma a jácintokat. Görög eredetű férfi névről van szó, a görög mitológiai névnek a latin hyacinthus formájából származik. Magának a hyacint virágnak a neve is a mondai alak nevéből jött létre. A hyacint sem egy elterjedt név, a női párja pedig végképp nem. Hyacinta, nem is tudom, hogy hallottam ezt a nevet valaha is. A hyacint számos nyelvben létezik több verzióban, Jacinto, így használják a spanyolok és a portugálok például, a lengyelek pedig Jackieknek nevezik a hyacint nevet. Holnap majd az Ilonákat köszönhetjük fel.

0: A négy lábúaké lesz most a főszerep, hiszen egyre több a kutyás sport, sokan szeretik az agilityt is. Maglócki Tibor kutya kiképzővel ezzel kezdtünk el foglalkozni az elmúlt adásban, na innen vesszük fel ma is a fonalat. Egyébként, hogyha itt az agilitynél tartunk, egyre több helyen az országban látunk ugye kutyafuttatókat, kutya játszótereket, ahol ilyen agility elemek is vannak, és nyilvánvalóan azoknak valami engedélye van, ezeknek az elemeknek nem lehet csak ott úgy összetákolni, de hogy így egy kezdőgazdinak abszolút ez javasolható, hogy na, akkor menj ki egy ilyenre, aztán nem tudom, jutifalival próbáld a kutyát föl le, mert jaj, de jó lesz.
1: Hát megint az van, hogy a gazdi felelőssége hát az, igen, hogy a fokozatosság elvét betartva tanítsa a kutyáját. Ugye én is hallottam, mert jók ezek a foglalkoztató kutyafutik, hogy igen, vannak különböző akadályok, de én is láttam már néhány olyat, hogy elég magas akadályok ezek, vagy nagyon meredekek. Tehát ahová mondjuk egy kezdő kutya nem fog felmenni magától.
0: Igen.
1: Ha azt erőltetjük, az megint nem jó, sem pszichésen, sem fizikailag, és az a baj, és nagy valószínűségét az emberi társadalommal van gond, mert ha ezek az akadályok egy kicsit mobilisak lennének, hogy a gazdi tudja állítani,
0: igen,
1: akkor nagy valószínűséggel szétszednék és elhordanák.
0: Ja, Istenem.
1: Nem a kutyás gazdik, hanem...
0: Igen.
1: Mások, akik csak kárt akarnak tenni, vagy okozni, és az lenne az ideális, hogyha van mondjuk egy ilyen ferde palánk, és akkor szét tudnánk nyitni, és azt mondjuk, hogy most az 60-70 centi magas, átvezetem rajta a kutyát. Hogyha ez jól megy, akkor szépen megjutalmazom, és akkor egyre feljebb állítom az akadályt, egészen mondjuk a 2 méterig.
0: Aha.
1: Nyilván akkor sokkal meredekebben kell felfutni a kutyának, de elő van készítve, tudja, hogy miről szól. De most egy kezdő kutyát megkivezetek a 2 méteres akadálynak, azért a 90% biztos, hogy nem megy át rajta.
0: Igen.
1: Ezért a fokozatosság elve az fontos. Tehát, hogyha egy ilyen kutyafuttatóba kimegy a kezdő gazdi, és ott vannak akadályok, nyugodtan lehet próbálkozni, csak nagyon fontos, hogy a fokozatosság elvét azt mindig tartsák szem előtt, és ha van megfelelő motiváció az elején, amivel rá tudjuk venni a kutyát, hogy teljesítse az akadályt, és ha teljesítette az akadályt, akkor meg tudjuk jutalmazni, ez is nagyon fontos. Mm-hmm.
0: Na hát sokat tanultunk a kutyásportokról, legközelebb pedig egy újabb, nagyobb témába vágunk bele. Nagyon sokféle módszer van a kutya kiképzésben és irányzat, olyan, mint hogyha mindig jönne egy újabb, divatosabb irányzat, aztán az ember csak kapkodja a fejét, hogy merre nézzünk, hát reméljük, hogy el fogunk tudni ebben igazodni. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Augusztus 17-e van, Isten éltesse a játszintokat, ma ők ünneplik a névnapjukat. Szendi Hajni vagyok, megyünk tovább a kalendáriummal. 1487-ben ezen a napon Mátyás király elfoglalta Bécs új helyet. 8. Kelemen pápa felbontotta Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem és Mária Kriszterína Habsburg főhercegnő házasságát 1599-ben. 1848-ban megszűnt az 1841 óta fennálló Jukatáni köztársaság, miután a korábbi elnöke bejelentette az újraegyesülést Mexikóval. Szentendrén ezen a napon történt meg a szentendrei tömeggyilkosság 1947-ben. 7 halálos áldozatot követelő bűncselekmény sorozatról van szó, 47-ben, valójában egyébként nem Szentendre közigazgatási területén, hanem a várost körülvevő erdőkben, Pomászhoz és Piliszent Lászlóhoz tartozó külterületeken történt meg a baj. A bűncselekmények 2 egymáshoz közeli erdős területen történtek, az egyik helyen 5 tizenéves fiú esett az elkövető áldozatául, a másik helyen pedig egy turista házaspár. A gyilkosság sorozat azóta is egyike, a valaha véghez vitt legtöbb halálos áldozatot követelő magyarországi bűncselekményeknek. A budapesti Népligetben ezen a napon nyitották meg a planetáriumot 1977-ben. Második János Pál pápa szentmisét celebrált a Pogányi repülőtéren 1991-ben, és terrortámadás történt ezen a napon Barcelonában 2017-ben, Katalóniában az iszlám állam merénylői mindkét alkalommal autóval hajtottak a gyalogosok közé 17-én és 18-án is. 17-én Barcelonában a turisták egyik közkedvelt sétáló utcájában, másnap hajnalban pedig onnan 120 kilométerre délnyugatra egy tengerparti sétányon gázolták el az embereket. A két terrortámadásban több mint 100-an megsérültek és 15-en elhunytak. Nézzük, kik születtek augusztus 17-én a teljesség igénye nélkül. Kurnik Ernő agrármérnök, növénynemesítő 1913-ban. Jáki Szaniszló, Templeton díjas, magyar származású amerikai tudománytörténész 1924-ben. Szőke Katalin, kétszeres olimpiai bajnok, magyar úszó 35-ben. Kálai Kisernő Kossuth és kétszeres Liszt Ferenc díjas magyar klarinét és tárogató művész 39-ben. Árva László, magyar színész 1943-ban, akárcsak Robert De Niro, kétszeres Oscar díjas amerikai filmszínész. Faragó József, magyar színész, szinkronrendező 53-as, Belinda Carlisle, amerikai énekesnő dalszerző 58-ban született, míg Sean Penn, kétszeres Oscar díjas amerikai színész 1960-ban.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Szendi Hajni vagyok, és már is megyünk tovább az időjárás előrejelzéssel. A holnapi nap a magyarországi térképére, hogyha ránézek, akkor azt látom, hogy legalábbis a Tiszától keletre szinte mindenhol jelöltek be esőt. Szóval komolyan, ha jön, kimegyek, táncolok az esőben. Holnap frontális felhőzet vonul át majd Magyarország fölött, mögötte viszont napos idő várható, kevés gomoly és fátyol felhővel. Zápor, zivatar elszórtan előfordulhat, ahogy mondtam, inkább a Tiszától keletre. Helyenként megerősödik kedden a szél. A hajnali 14-22 fokról délutánra 27 és 32 fok közé melegszik majd a levegő hőmérséklete. Szerdán gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátásunk. Néhány helyen záporral, zivatarral. A nyugati a szél megélénkül, szerdán délután 28-33 fok valószínű, csütörtökön pedig 30-35.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Zárva lesznek a piacok csütörtökön. Újabb kamerák figyelik a közterületeket. Elfogták a rablópárost. Kis Dániel vagyok. Elmarad a piacolás. Augusztus 20-án csütörtökön a búzatéri, a józsavárosi, az örökös és a sóstói piac, valamint a vásártér is zárva tart, közölte a Nyír VV. Pinteken viszont a megszokottak szerint várják a vásárlókat. A társaság ügyfélszolgálatai és az állategészségügyi telep augusztus 20-án és 21-én zárva tartanak. Az államalapítás ünnepén és a pinteki pihenőnapon is Nyíregyháza közterületi fizető parkolóiban díjmentes a parkolás. Bővül a térfigyelő kamera hálózat Nyíregyházán. 16 új helyszínen összesen 32 eszközt telepítenek. A kamerákat hamarosan üzembe is helyezik. Ezek elsősorban nagy forgalmú csomópontokhoz és frekventált közterületekre kerülnek. A fejlesztés a közterületfelügyelet mindennapi munkáját segíti. Emellett szükség esetén a rendőrségi intézkedésekhez is fontos információkkal szolgálhat, írja a nyiregyháza.hu. Az új kameráknak köszönhetően tovább erősödhet a városi közbiztonság. Elfogták a tiszavasvári rendőrök azt a 22 éves helyi férfit, aki élettársával nyitott állapotban parkolóautókra vadásztak a városban. Azokból a járművekből, amelyeket a tulajdonosok elmulasztottak lezárni, ellopták a benne hagyott értékeket, pénzt, szerszámokat és egyéb használati tárgyakat. Élelmiszereket is elemeltek. A rendőrök a pár otthonában megtalálták az eltulajdonított értékek egy részét, ezeket lefoglalták. A férfit letartóztatták, élettársa szabadlábon védekezhet, írja a polisz.hu. Szeptember 1-től módosulnak a felnőtt házi orvosi körzetek határai Máté Szalkán, olvasható a Város honlapján. Az Országos Kórházi Főigazgatóság az önkormányzat által kezdeményezett körzet átalakítási eljárás eredményeként módosította az 1-től a 9. számú felnőtt házi orvosi körzet területét, ezzel egy időben pedig megszünteti a 10. számú körzetet. Az új körzet határok szeptember 1-én lépnek hatályba. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakosok a házi orvos választás megkönnyítése érdekében a körzetek területi elhelyezkedéséről, valamint az egyes körzetekben dolgozó háziorvosok nevéről és képesítési adatairól is tájékozódhatnak. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Legközelebb délben jönnek majd friss hírek, itt a Best FM-en, a 103.9-en. Nagyon rossz, amikor az ember úgy megy be dolgozni, hogy összeugrik a gyomra és nagy a stressz. Hamarosan ez lesz a témánk, aztán beszélek arról is, hogy ma van a fekete macskák napja, és hogy a nyári időszak állítólag előrehozhatja a párkapcsolati feszültségeket. Szóval elmegy a család nyaralni, aztán lehet, hogy válás lesz a vége, na majd megpróbáljuk kideríteni.

Rengeteget hallottunk már arról, hogy a munkahelyi stressz tulajdonképpen mit is tesz a szervezetünkkel. Nos, most van jó hírem, a munkahelyi stressz és feszültség ugyan letaglózza az embert, de a legújabb kutatás szerint nem növeli bennünk a rák kockázatát. A munkahelyi stressz és a rákos megbetegedések közötti összefüggést mutató korábbi kutatásokkal ellentétben a legújabb nemzetközi vizsgálatból most az derült ki, hogy a munkahelyi stressz nincs kapcsolatban a vastag és végbélrákkal, a tüdőrákkal, az emlőrákkal és a prostatarákkal sem. Eredményeink azt mutatják, nyilatkozta a kutatás vezetője Katrina Heikla, a Finn Munkaegészségügyi Intézet munkatársa, hogy a munkahelyi stressz nem számít jelentős kockázati tényezőnek a rákos megbetegedéseket illetően. Bár a munkahelyi stressz visszaszorításával javítani lehetne a dolgozók lelki és testi jólétét, a rákos megbetegedésekre valószínűleg nem gyakorolna jelentős hatást, ezt mondta tehát. Egyébként a kutatócsoport 116.017 és 70 év közötti finn, francia, a holland, svéd, dán és brit férfi és nő adatait elemezte. A 12 kutatás egyikében résztvevő alanyokat munkahelyi stresszük mértékéről kérdezték. A kutatók több különböző típusú munkahelyi stresszt azonosítottak, magas stressz szintű munkát, ahol magasak a követelmények és alacsony a szabályozottság, aktív munkát, ahol magasak a követelmények és magas a szabályozottság, passzív munkát, ahol alacsonyak a követelmények és alacsony a szabályozottság is, és alacsony stressz szintű munkát, ahol alacsonyak a követelmények és alacsony a szabályozottság is. A kutatók ezután a rákos halálozások jegyzékét nézték át, és a kutatást az életkor, a nem, a társadalmi gazdasági tényezők, a dohányzás és az alkoholfogyasztást beleszámítva még tovább befinomították. A 12 éves utánkövetés alatt több mint 5700 emberben alakult ki rákos megbetegedés. A kutatók azonban nem mutattak ki összefüggést a rák és a munkahelyi stressz között. A finn szakértők azt is hozzátették, hogy a korábbi kutatások, amelyek összefüggést mutattak a rák és a munkahelyi stressz között, valószínűleg véletlenül találták az összefüggést, vagy más, a munkán túlmutató okok lehettek a háttérben. Itt tehát a jó hír, letaglóz minket a munkahelyi stressz, de a legújabb finn kutatási eredmények arról számolnak be, hogy a rák kockázatát a munkahelyi stressz nem növeli.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Gyerekkoromban volt egy macskánk, Kormos, azt hiszem, hogy a névből már rögtön lehet sejteni, hogy Kormos egy fekete macska volt, döbbenetes, mekkora fazon volt, volt egy kutyánk, egy német juhász Cinti, és hát nem volt kérdés, hogy ki a főnök, természetesen Kormos volt az, Cintinek megfőztük, akkor még ugye az volt a trend, hogy csirkefejet, na mindegy, és akkor egyszer valahogy Kormos belógott az edényhez, és így nem tudom hányat megevett, a macska úgy nézett, hogy azt hittük, hogy elpusztul, és a szájából egy csirkefej fele lógott ki, miközben a macska nem bírt felállni, tehát hogy így ilyen volt. Egyszer-kétszer megkarmolta Cintinek az orrát, ezen meg is mutatta, hogy na akkor ki a főnök. Rendszeresen így elment, csavargott a környéken, majd visszatért, egy hatalmas fazon volt. Minden esetre ma van a fekete macskák megbecsülésének napja, mert hogy sokan paráznak ugye a fekete macskáktól. A célja a napnak, hogy felhívja a figyelmet a különleges külsejű, sokszor méltatlanul félreértett fekete macskákra. Mert hogy a fekete macskákat évszázadok óta különféle babonák kövezik. Sok kultúrában szerencsétlenséget társítottak hozzájuk. Különösen Európában terjedt el az a hiedelem, hogyha egy fekete macska átszalad előttünk, akkor valami rossz fog történni velünk. Ennek a babonának azonban semmilyen tudományos alapja nincs, teljesen egyértelmű. A fekete macska valójában pontosan ugyanolyan házi kedvenc, mint bármelyik másik színű társa. Sőt, érdekes módon a világ több részén éppen ellenkezőleg gondolkodnak róla, és a fekete macskát a szerencse, a jólét és a védelem szimbólumának tartják. Japánban például sokan úgy gondolják, hogy a fekete macska szerencsét hoz, különösen a hajadon nő számára. Nagy-Britannia egyes vidékein pedig a fekete macska ajándékozása szerencsét, boldogságot jelenthet. A tengerészek körében is akadtak olyan időszakok, amikor kifejezetten szerencsésnek tartották, ha a fekete macska élt a hajón. A régi egyiptomiak különleges tisztelettel tekintettek a macskákra, bár a fekete macskákhoz kapcsolódó mai európai babonák nem ebből a hagyományból erednek. A középkori Európában a fekete macskát gyakran összekapcsolták a boszorkánysággal, természetfeletti erőkkel. Innen ered az a kép is, amelyben a boszorkány mellett szinte kötelező kellék egy fekete macska. A macska fekete színét egyébként valójában egy genetikai sajátosság, a melanin pigmentek fokozott jelenléte okozza. A fekete macskák bundája erős napsütésben néha barnás vagy vöröses árnyalatot is mutathat, ami különösen látványos. Sok fekete macskának feltűnően sárga, aranyszínű vagy zöld szeme van, gyönyörűek, amitől valóban titokzatosnak tűnhetnek. A fekete szín azonban nem jelent különleges személyiséget, egy fekete macska lehet játékos, bújós, kíváncsi, félénk, vagy éppen öntörvényű. Az állatvédők szerint a fekete macskákat egyes menhelyeken nehezebb örökbe adni, részben a róluk kialakult tévhitek, és részben a fényképezés nehézségei miatt. Egy fekete macska ugyanis sokszor kevésbé látványosnak tűnik egy menhelyi fotó, mint egy különleges mintázatú vagy színes bundájú állat. A fekete macskánk megbecsülésének napja éppen ezért arra emlékeztet, hogy ne a szőr színe, hanem az állat személyisége és az iránta érzett felelősség alapján válasszunk kedvencet. Ha pedig augusztus 17-én egy fekete macska szalad át előttünk az úton, talán érdemes a régi babona helyett arra gondolni, lehet, hogy nem bal szerencsénk, hanem egyszerűen egy kis szeretet az, ami most az életünkbe került, mert a fekete macska nem a bal szerencse jelképe, hanem egy ugyanolyan szeretetre, gondoskodásra és biztonságos otthonra vágyó állat, mint bármelyik másik macska. Like no other. Flawless.

Mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágerei közül. Ez a 103.9 Best FM. Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it?

Egy olyan témáról lesz most nálunk szó, amely szerintem nagyon-nagyon sokakat azért úgy foglalkoztat, vagy mert érintettek a témában, vagy mert érintettek voltak, vagy attól félnek, hogy érintettek lesznek. Ez pedig nem más, mint a hűtlenség. A szakemberek pedig azt mondják, a hűtlenség bizony csak következmény. Nyári időszak előhozhatja a párkapcsolati feszültségeket, amelyek gyakran az intimitás hiánya és a feszültségek elhallgatása miatt jön létre. Ilyenkor nyáron nem csak lazább napirendet és több szabadidőt tapasztalunk, hanem gyakran új feszültségek is jelentkeznek a párkapcsolatokban. A megcsalás ilyenkor nyáron gyakrabban kerül szóba, pedig az sokszor nem az ok, hanem bizony a következmény. Szabó Tibor családkonzulens nem is olyan régen erről nyilatkozott az Egészség Kalauznak, és azt mondta, hogy a valódi veszélyt nem is a kísértés, hanem az elhallgatott feszültségek és az intimitás hiánya jelenti. A nyár fokozza az érzelmi és fizikai impulzusokat, tehát a párkapcsolati feszültségek is, azt mondta, ilyenkor könnyebben a felszínre törnek. A világ átalakult. Egyre többen gondolkodnak nyitott kapcsolatban, poliamoriában, vagy éppen megerősödik bennük a vágy egy biztos, monogám kapcsolat iránt. A közös az bennük, hogy egyre többen akarnak erről beszélni, mondta Szabó Tibor, és hát azt is mondta, hogy az elhidegülés, a kapcsolatok lassú-lassú kihűlése gyakran nem egyetlen nagy törés következménye, hanem a hétköznapi apróságok elmaradásáért. A szakember szerint a következő jelek azok, amelyek az elhidegülésre különösen jellemzőek. Kevesebb és felszínesebb kommunikáció, már nem osztjuk meg egymással például azt, hogy mi történt az adott napon. Közös programok hiánya, ami korábban spontán örömforrás volt, már a szervezhetetlen feladattá válik. Fizikai távolság, már nem ülünk közel egymáshoz a tévénézés közben, vagy vacsoránál, ritkábban nézünk egymás szemébe, és persze itt az intimitás csökkenése is. A szexualitás ritkulása mellett fokozatosan elmaradnak az ölelések, az érintések, a spontán puszik, amelyek a kapcsolati biztonságot és a közelséget adják. Sokan fordulnak szakemberhez egyébként egyedül. Nem feltétlenül azért, mert így szeretnék megoldani a problémákat, hanem mert a párjuk nem nyitott abban, hogy együtt menjenek el mondjuk egy szakemberhez, nehezebben ismeri be a kapcsolat nehézségeit, nem akar kitárulkozni. Tehát az elindulás gyakran egy bátor, első lépés a változás felé, hogyha mondjuk az egyik tagja a párnak elmegy, és hát aztán megpróbálják majd így valahogyan ugye közös mederbe terelni ezt a dolgot, mert ugye egy párterápiának csak az lenne a lényege, hogy mindketten ott vannak. Miért keres fel valaki egyedül családkonzulenst? Ugye ez is egy érdekes kérdés. Azért, mert a másik fél nem látja, hogy baj van. Félelem az ítélkezéstől, elutasítástól, saját érzések tisztázása, kapcsolati dinamika megértése, az első lépések előkészítése. Hogyha természetesen valaki nem akar külső segítséget kérni, akkor is tud mit tenni a szakember szerint. Például sok apró gesztus, új szokás, hozzáállás, ezek önmagában elindíthatnak egy pozitív folyamatot. Gyakorlati tanácsokat is megfogalmazott a szakember. Napi 2x10 perc beszélgetés, ítélkezés nélkül figyelmesen, nyitottan hallgatjuk meg egymást. Kitartás, ahogy a problémák sem egyik napról a másikra alakultak ki, így nyilván idő kell a változáshoz is. Elvárásmentes jelenlét, tehát ha csak annyit teszünk, hogy együtt vagyunk a párunkkal, elérhetőek vagyunk egy órán át, telefon nélkül, csak mi ketten egymásnak, már az szuper. Apró gesztusokat kell visszahozni a szakemberek szerint, megfogni egymás kezét, megsimogatni a másikat, csak úgy oda mosolyogni, és hát a hétköznapi szeretetnyelv gyakorlása is nagyon-nagyon fontos, tehát úgy szólni a másikhoz, ahogy nekünk is jó lesne, ha hozzánk szólnának. Sokan azt gondolják egyébként, hogy a veszekedés azt mutatja, hogy egy kapcsolat gyenge. A szakember pedig azt mondja, hogy ennek épp az ellenkezője igaz, mert hogyha két ember még vitázik, veszekszik, az azt jelenti, hogy van tétje a kapcsolatuknak. A sokkal nehezebb, amikor már sem beszélgetés, sem pedig vita nincs, csak a hallgatás. Hogy mikor érdemes szakemberhez fordulni, ezt is elmondta az Egészség Kalauznak Szabó Tibor. Azt mondta, hogy ha elakadt a kommunikáció, ha már szóba került a szakítás vagy a válás, ha újra szeretnék érezni a közelséget, az intimitást, ha szeretnének tudatosan felkészülni egy új életszakaszra, például a házasság kötés előtt. Tehát a nyári időszak előhozza a párkapcsolati feszültségeket. Érdemes ezen elgondolkodni, érdemes ezen dolgozni.

sok a kedvencéről, Robert De Niro-ról lesz szó, hát a szeme se áll jól, már jó értelemben mondom a színésznek. Robert Anthony De Niro 1943-ban született augusztus 17-én New Yorkban, és talán már gyerekként sem gondolta volna, hogy egyszer a filmtörténet egyik legnagyobb színészeként emlegetik majd. Édesapja Robert De Niro senior festőművész volt. Az édesanyja Virginia Admiral pedig szintén művészi pályán mozgott. Így De Niro egy különleges, bohém, New York-i művészvilágban nőtt fel. Szülei még kisgyermekkorában elváltak, ő pedig az édesanyjával maradt, miközben az édesapjával később is szoros, bár nem mindig egyszerű kapcsolatot ápolt. A színészet már fiatalon magával ragadta, olyan legendás mestereknél tanult, mint például Stella Adler vagy Lee Strasberg. De Niro nem egyszerűen megtanulta a szerepeit, hanem híresen mélyre merült mindig is a karaktereiben, és gyakran szinte teljesen átalakult egy-egy szerep, egy-egy film kedvéért. Az áttörést a 70-es évek hozták el számára, amikor olyan filmekben tűnt fel, mint például a Taxisofőr vagy éppen a Szarvasvadász. Martin Scorsese rendezővel különösen legendás alkotói kapcsolat alakult ki közöttük, amely több mint 5 évtizeden átívelő közös filmes munkává vált, amiért mi nagyon hálásak vagyunk, kiváló párosról van szó. A Taxisofőrben olyan nyugtalanító és emlékezetes figurát formált meg, amely máig a filmtörténet egyik ikonikus alakja, engem a hideg rázott tőle. 74-ben jött az első Oscar díja, amikor is a Keresztapa 2-ért kapott díjat. Érdekesség, hogy De Niro ezzel az alakítással az első férfi színész lett, aki olasz nyelvű szerepért kapta meg a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscart. 6 évvel később ismét az Akadémia díjazta, ezúttal a Dühöngő Bika főszerepéért, amelyben a boxoló Jake LaMotta bőrébe bújt nem is akárhogyan. A szerep kedvéért De Niro elképesztő fizikai átalakuláson ment keresztül. A film máig pályafutása egyik legnagyobb teljesítményének számít. Egyébként összesen 9 alkalommal jelölték Oscar-díjra. Többek között a Taxisofőr, a Szarvasvadász, az Ébredések, a Napos Oldal, a Cape Fear és a Megfojtott Virágok miatt. A két Oscar mellett Golden Globe díjakat, illetve Cecil B. DeMille díjat és az IFVI életmű díjat, a Kennedy Center Honors kitüntetését és a Screen Actors Guild életmű díját is megkapta. 2025-ben a Cannes-i filmfesztiválon tiszteletbeli aranypálmával ismerték el több mint 6 évtizedes pályafutását. De Niro magánélete egyébként legalább olyan mozgalmas, mint a filmes karrierje. Több házasság és kapcsolat után 7 gyermek édesapja lett. Első felesége Diane Abbott színésznő volt, akivel 76-ban mondták ki a boldogító igent. A nőnek volt már lánya, akit Robert De Niro örökbe fogadott. Később Tuki Smith modellel élt egy kapcsolatban, és iker gyermekeik születtek. Majd 97-ben Grace Hightower színésznőt vette feleségül. Vele 2 közös gyermek született, és bár kapcsolatuk többször is válságba került, hosszú éveken át azért összetartoztak. Robert De Niro 2023-ban 79 évesen ismét apa lett, amikor megszületett 7. gyermeke, lánya Gia, akinek az édesanyja Tiffany Chen. A színész a magánéletét általában egyébként óvja a nyilvánosságtól. Az interjúkban is sokkal szívesebben beszél a munkáról, mint a saját érzelmeiről, a magánéletéről. Van azonban egy téma, amelyben a visszafogott Robert De Niro látványosan megváltozik, ez pedig nem más, mint az amerikai politika, és különösen Donald Trump személye. De Niro már Trump első elnök jelöltsége idején is nagyon élesen bírálta őt. 2016-ban egy kampányvideóban többek között punknak, disznónak, szélhámosnak nevezte, sőt azt mondta, hogy a legszívesebben megütni. Trump elnöksége alatt Robert De Niro egyre hangosabban fejezte ki nem tetszését, és 2018-ban a Tony Awards színpadán egyetlen rendkívül trágár mondattal fejezte ki véleményét az elnökről, amit most nem idézek, de egyébként ezt a közönség állva megtapsolta. Trump nem maradt adós a válasszal, és a közösségi médiában többek között
alacsony intelligenciával vádolta meg a színészt. Robert De Niro később azt mondta, hogy Trumpban elsősorban a vezetői felelősség és a személyes erkölcsi tartás hiányát látja, és komoly veszélynek tartja, amit képvisel. A színész politikai aktivitása azért is érdekes, mert pályája korábbi évtizedeiben köztudottan visszahúzódó, kevésbé nyilatkozó embernek számított, de valamiért Trump megjelenése látványos mozgalomra szólította fel, folyamatosan posztol. De Niro egyébként nem csak színészként, de producerként és vendéglátóként is sikeres, több New York-i étteremhez is köthető, miközben édesapja festményeit is igyekezett megőrizni és megismertetni a következő generációval. Robert De Niro több mint 60 éve van jelen a filmvilágban, és nagyon különleges abban, hogy egyaránt hiteles tud lenni gengszterként, boxolóként, rendőrként, apaként, kiváló vígjátékokban, de hétköznapi idős férfiak karakterét is tök jól megoldja. Talán ezért is illik hozzá az egyik saját gondolata, amely így szól. A legfontosabb dolog az, hogy ne félj attól, amit nem tudsz.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zajlanak az útfelújítások Nyíregyházán, ideiglenes lezárás jön a 36-os főúton, biztonsági intézkedések a Sóstói úti kórházban. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza több utcájában is felújítási munkálatok zajlanak. A Schmidt Mihály utcában és a Kalevala sétányon is dolgoznak a szakemberek. Megkezdődött az útburkolat felmarása a Rákóczi utca Búzatér és Színatér közötti szakaszán is. A munkaterületek környezetében több helyen terelések, forgalom és sebességkorlátozás van érvényben. A közlekedőket fokozott óvatosságra kérik, írja a nyíregyháza.hu. Várhatóan 3 hétig lezárják a 36-os főút egy szakaszát. A korlátozása azért van szükség, mert a simai főfolyás jelenlegi állapotában nem képes elvezetni a megnövekedő vízmennyiséget, ezért több szakaszát is kiszélesítik. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Pató István, a városfejlesztési osztály vezetője a portálnak elmondta, a főfolyásnál a 90 cm átmérőjű áteresztő 200 cm-es átmérőjét cserélik. A munkátok miatt az útszakaszt teljes szélességében lezárják, a forgalmat elterelik. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a területet. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak. Itt ideiglenes buszmegállókat is kialakítanak. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható lesz. Megjelent a Legionella baktérium a Nyíregyházi Józsa András Takkórház Sóstói úti telephelyén. A korokozó jelenlétét a rendszeres vízbiztonsági ellenőrzés során az egyik épület vezetékes meleg vízrendszerében mutatták ki. Az érintett épületben működik a pulmonológia, a légzésrehabilitációs és az ápolási osztály. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház közölte, a betegek és a látogatók érdekében az épületben tilos a melegvíz használata. Kérik, hogy ezt minden esetben tartsák is be. A szükséges intézkedéseket azonnal megtették a kórházban. A betegek tisztálkodását és biztonságos ellátását folyamatosan biztosítják, és a szükséges műszaki beavatkozásokat is megteszik annak érdekében, hogy a meleg víz minősége mielőbb ismét megfelelő legyen. A hidegvízből vett ivóvíz minták minden vizsgált szempontból megfelelőek voltak, ezért az ivóvíz fogyasztását nem szükséges korlátozni. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Legközelebb egy órakor jönnek majd friss hírek itt a 103.9 Best FM-en. Szendi Hajni vagyok, pillanatokon belül moziba megyünk, majd elmondom, hogy csütörtökön milyen filmek debütálnak a hazai filmszínházakba. Aztán a Paprika és a Málna lesz az alapanyagunk, így együtt Friedrich Antal Schiffel. Ma van a civil közösségek napja, szerintem ez egy nagyon fontos nap, erről is fogok beszélni, és mivel ezen a héten egy 4 napos hosszú hétvégénk lesz, sokan útnak indulnak, hogy még programok után eredjenek. Szerte az országban augusztus 20-a kapcsán lesz mire nézni, lesz miből válogatni. A teljesség igénye nélkül hozok majd egy csokorra valót.

Ez a 103.9 Best FM.

Négy film debütál a hazai mozikban augusztus 20-án. Már is mondom, hogy melyik filmről mit kell tudni. Jön a Velázquez rejtély című francia dokumentumfilm. Velázquez a királyok és a hétköznapi emberek festője volt, a barokk művészet egyik legnagyobb mestere. Mégis felmerül a kérdés, hogyan lehetséges, hogy Manet, Picasso vagy Dali által is csodált alkotó máig kevésbé él a köztudatban, mint sok kortársa. Hát ebből a dokumentumfilmből valószínűleg megtudjuk a választ is. Érkezik majd a Köztünk járnak című ausztrál-amerikai horror film 16-os karikával. Még szerencse, hogy van az a vörös ajtó, hiszen az elválasztja az odaállt, a távol világát, ahol démonok

Szendülés, ez egy angol-amerikai akciófilm Jason Statham főszereplésével. Cole Reed szemtanúja lesz milliárdos főnöke meggyilkolásának. Ráadásul rá akarja húzni valaki a vizes lepedőt, és hát felszáll egy teherhajóra, és egy személyes keresztes hadjáratot indít a valódi elkövetőkkel szemben. Közben persze egy nemzetközi összeesküvés nyomaraira is rábukkan. Hát erről szól a film, Szendülés a címe. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: Nagyon-nagyon sokféle paradicsommal ismerkedtünk már meg, Friedrich Antal séffel, és hát ugye az is kiderült, hogy piros volt a paradicsom, nem sárga, ez se állja meg a helyét, mert hogy a paradicsom az alapvetően egyébként zöldes, de hogy mi a helyzet a paprikával, én szerintem a következő percekben ismét meg fogunk lepődni, mert hogyha csak egy piacra kimegyünk, már hihetetlen mennyiségű paprikával találkozunk, és remélem, hogy Friedrich Antal séff nem azt fogja mondani nekünk, mint a paradicsomnál, hogy a paprikát is dátumra érlelik a nagy áruháza kedvéért. Ugye, Anti, nem ez történik. Szia!
1: Ha akarod, akkor azt mondom, hogy nem.
0: Nem, az igazságot csak.
1: A paprikáról nem tudok ilyet. A paprika jobban bírja a strapát, egy kicsivel jobban bírja a strapát, mint a paradicsom. Tehát ott, ha szüretelik, akkor napokkal, akár egy héttel is jobban bírja. Tehát nincs akkora gond, mint a paradicsommal. A paradicsom sokkal érzékenyebb erre. De hát sokféle paprikánk van természetesen. Te is, akár a piacon, akár a boltban mész, tévépaprika, kápia, pritamin, hegyeserős, Kalifornia, ilyen színű, olyan színű, tehát nagyon sokféle paprika van, és akkor még csak Magyarországon nézegetjük. Nekem van olyan, az egyik kedvencem az a tévépaprika és a Kalifornia paprikának a kettő között van ilyen világos, zöld színű, húsos, nagyon finom paprika. Én életemben először Erdélybe ettem olyat, az annyira finom, egyszerűen egy csúcs ízű paprika, de azt csak nyersen úgy ettem. Nagyon finom. De paprikából is rengeteg ételt készítünk, nem csak nyersen esszük meg, tehát a paprikás krumplit, csógulyás levesen keresztül, persze különböző mártásokat készítünk belőle, savanyúságokat készítünk belőle, és a salátákról már nem is beszélve. Nekem például, biztos említettem már, de annak volt egy hegyes, erős paprika élménye, amikor a török konyhát egy török étterembe grillezték a hegyes, erős zöld paprikát, és nagyon-nagyon finom. Tehát aki szereti a csípőset, akkor rá tud ezzel egy lapáttal tenni, hogy grillezett csípős paprika az még ott van. De nekem nem ez volt a csúcs a paprikáknál, hanem annól, amikor még mesterszakács vizsgámat tettem le, volt egy másik szakács, nagyon ügyes, szuper, remekelt ott a konyhán, és készített egy kápia paprika málna krémlevest.
0: Málna?
1: Így van, szó szerint, és a málna és a paprika kombójából egy olyan csodálatos levest, hogy én háromszor kellett neki fussak, hogy új, valami hasonlót összehozzak, nagyon ügyesen megcsinálta. Tehát az arányokkal kellett bánni, tehát elméletileg egy 4-5 darab kápia paprikához legalább egy 15-20 deka málna szükséges, hogy az a kettő úgy hozza össze. De a málna, azt vigyázni kell, tehát amikor a levest elkészíted, át kell szűrni, hogy a málnának a magjai nem lehetnek ebből. Ez annyira kuriózum ez a leves, hogy nem lehet benne. Ha lehet, akkor mézzel ízesítjük. Ha lehet, akkor a borsot, ha rakjuk bele, akkor ha lehet fehér borsot rakjunk bele, bárki bármit mond, akkor is. Egy pici kis csípős ízt is éreztem, ezért van benne egy kis chili paprikának is, egy kis apró kis chili paprika, de fokhagyma, meg vöröshagyma is van a levesbe. Úgyhogy egy nagyon érdekes és különleges leves. Ennek a végén, ha elkészül a leves, akkor szintén lehet akár friss málnát, akár friss bazsilikom levelet, akár pirított tökmagot is hozzáadni, de amit mindenképpen én javaslok hozzá, hogyha elkészül ez a leves, akár hidegen, akár melegen is, a krémbalzsamecset, ecettel egy pár csepp
0: krémbalzsamecset. Ez nagyon különleges.
1: Fantasztikus ízt hoz ki, úgyhogy ezúton is köszönöm ennek a szakácspajtáskámnak, hogy megosztotta annó velünk ezt a gyönyörű és álom levest. Érdemes kipróbálni, ajánlom mindenkinek, nagyon-nagyon finom.

0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat!
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

Augusztus 17-e van, és szerintem borzasztóan fontos az, hogy legyenek civil szervezetek Magyarországon is, akik bizonyos ügyeket felkarolnak, és amellett elkötelezettként hát mennek, posztolnak, programokat szerveznek. Lehet itt garázsvásár, gyűjtés, környezet, állatvédelem, sorolhatnám. És azért beszélek erről, mert hogy augusztus 17-e a civil szervezetek napja, és non-profit day-ként szokták még emlegetni. Ez a nap azokat a közösségeket, szervezeteket állítja a középpontba, amelyek nem elsősorban profit szerzésért, hanem valamilyen társadalmi, kulturális, környezetvédelmi vagy humanitárius célért dolgoznak. A civil szervezetek rendkívül sokfélék lehetnek, vannak köztük egyesületek, alapítványok, önkéntes közösségek, különböző non-profit kezdeményezések. Közös bennük, hogy valamilyen ügyet szeretnének előrébb vinni, legyen szó állatvédelemről, természetvédelemről, hátrányos helyzetű emberek támogatásáról, vagy kulturális értékek megőrzéséről, terjesztéséről. Sok civil szervezet munkája háttérben zajlik, ezért gyakran csak akkor vesszük észre a jelentőségüket, amikor szükségünk van a segítségükre. Pedig egy-egy kisebb helyi egyesület akár egy egész település életére is komoly hatással lehet. Sokan önkéntesként dolgoznak ezekben a közösségekben, vagyis szabadidejüket, energiájukat ellenszolgáltatás nélkül ajánlják fel egy számukra fontos ügy érdekében. Az önkéntesség egyik legszebb része, hogy nem feltétlenül pénzre van szükség ahhoz, hogy valaki valódi segítséget nyújtson. Lehet valaki önkéntes egy állatmenhelyen. Segíthet időseknek, részt vehet szemétszedési akcióban, vagy akár egy rendezvény megszervezésében is. A civil szervezetek gyakran olyan problémákra is felhívják a figyelmet, amelyekről egyébként keveset beszélnek. Sok kezdeményezés például fogyatékkal élő emberek, hajléktalanok, beteg gyermekek, bántalmazottak támogatásával foglalkozik. Más szervezetek a természet védelmét, az erdők, folyók, tavak, veszélyeztetett állatfajok megóvását tartják a legfontosabb feladatuknak. A kulturális és hagyományőrző egyesületek pedig olyan értékeket őriznek, amelyek egy település vagy akár egy egész ország identitásának fontos részei. Magyarországon több tízezer civil szervezet működik, amelyek között egészen apró néhány fős közösségek és nagyobb országos szervezetek is vannak. Sok civil kezdeményezés egyetlen ember ötletéből indul, aztán idővel egyre többen csatlakoznak hozzá. Éppen ezért a civil szféra egyik legfontosabb ereje a közösség, az érzés, hogy együtt többre vagyunk képesek, mint külön-külön.

Közeledik augusztus 20-a, 4 napon keresztül lehet majd kikapcsolódni és pihenni, 4 napos hosszú hétvége lesz, és sokan ilyenkor már a nyarat is elbúcsúztatják. Szerte az országban a legnagyobb városoktól a legkisebb falvakig valamilyen program augusztus 20-ához mindig szokott kapcsolódni, de most egy-kettőt szeretnék kiemelni. A legnagyobb augusztus 20-ai program sorozat mindig Budapesten van. A fővárosi ünnepségek több napon keresztül zajlanak, az augusztus 20-ai nap csúcspontja hagyományos a Duna fölötti ünnepi tüzijáték és drónshow. A részletes idei programlista még minden elemében elérhető, a konkrét fellépőket, időpontokat érdemes azért ellenőrizni. Az egyik leglátványosabb augusztus 20-ai program az országban a debreceni virágkarnevál, rengeteg kísérő programmal várják a látogatókat, virágkocsi korzó, veterán kerékpár kiállítás, virágszobrok, táncos produkciók, kézműves vásár, utcabál. A debreceni nagyerdőn egész nap zajlanak a rendezvények, a főtéren, a Kossuth téren pedig ünnepélyes zászló felvonulás is lesz. Szolnokon különösen izgalmasnak ígérkezik idén az augusztus 20-a, hiszen a program része a légi és vízi parádé is. A város egész napos ünnepi programmal készül, koncertekkel, tánccal, kézműves foglalkozással és népi játékokkal. Pécsen augusztus 20-án egyszerre több helyszínen is lesznek programok. A Kovász Fesztivál különösen érdekes a Rózsakertben, a Püspöki Palota kertjében. Családi programok, kolompos mulatság, ringató bábszínház, népi játék, kézműves foglalkozások, íjászat, termelői piac, kovászos pékműhely várja kilátogatókat. Szegeden nem csupán egyetlen napról van szó, az államalapítás ünnepe augusztus 19-e és 23-a között zajlik a Széchenyi téren, élő koncertekkel, gyermekprogramokkal. Hódmezővásárhelyen augusztus 19-e és 23-a között rendezik meg a Szent István napokat és borfesztivált. Törökszent Miklóson augusztus 20-án ünnepi programokkal készülnek, például Pál Dénessel, Csík Jánossal és zenei programok mellett persze lesz vásár is. Cserkeszülőn augusztus 20-22 között több napig ünneplik majd az államalapítást. Turkevén a Ligetbe várják a látogatókat kulturális programokkal. A Balatonon a Strandfesztivált szervezik meg Zamárdiban. Augusztus 20-án rengeteg fellépővel Azaria, Bája Lex és a Slep, Kowalski meg a Verga, Curtis, Elefánt, Deák Bér Gyula, Pompett Gabó. Keszthelyen a Szent István király és állami alapítás ünnepére kerül sor. A Balaton parton szervezik meg az egész napos eseményt. Tihanyban augusztus 20-án piano estet szerveznek, Csopakon pedig a Buena Vibra Night kínálja majd a kikapcsolódáshoz szükséges programokat. Hát szóval, ha az ember arra gondol, hogy meg kellene ünnepelni valahogyan augusztus 20-át, több napon keresztül is megteheti ezt szerte az országban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Véget értek a munkák a Sugár utcában, Kupasiker Hajdúnánáson. Változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Életmód a mindennapokban, ez is fontos szemlélet Nyíregyházán. A 90 km kerékpárút hálózat, a kondiparkok és a színes sportprogramok is mind azt a célt szolgálják, hogy a mozgás mindenki számára elérhető legyen. Ilyen a 6. Vittur Nyíregyházi Futófesztivál is, amit augusztus 29-én és 30-án rendeznek meg, mondta a rádiónknak Jászai Menyhért, a polgármester.
3: Nagyon fontos az a háttér, ahol lehet sportolni, 90 km kerékpárút hálózata rendelkezik Nyíregyháza, 9 kültéri kondiparkunk van, az úszás lehetőségek, több lehetőség is van a városban, 5 km rekordtámpálya, tehát van mire építeni, egyének is tudunk sportolni, és csapatban is tudunk sportolni, és számtalan olyan rendezvény van, ami eleve a költségvetésben is benne van, például a futófesztivál, úgyhogy így nagyon örülünk annak, hogy a nyár utolsó hétvégén, még az iskola kezdés előtt, gyakorlatilag egy olyan futófesztivál, ami két napos lesz Nyíregyházán, összekapcsol az úszással, ezeket fog megmozgatni, és nagyon látványos lesz, és bízunk benne, hogy folytatódik, és lesz majd második, harmadik és több is fesztiválokból.
2: Elkészült a Nyírszőlősi Sugár utcai csapadékcsatorna építés és az útfejlesztés, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A beruházás az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagjának része volt. A projekt keretében összesen csaknem 2000 méter út és több mint 3000 méternyi járda épült vagy újult meg, valamint 585 méter kerékpárút korszerűsödött. A felújított szakaszon 3 fekvő rendőrt is elhelyeztek a forgalom lassítása érdekében. Épült egy több mint 200 méteres zárt csapadékcsatorna is. A területet ugyanis korábban a nagyobb esőzések alkalmával elöntötte a víz. A fejlesztés ezt a problémát orvosolja. Hajdúnánáson rendezte meg a Hajdú-Bihar megyei kézilabda szövetség a 7. Hajdú kézilabda utánpótlás tornát. Az eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum U16-os fiú kézilabda csapata is részt vett, akik nagy küzdelemben veretlenül szerezték meg az első helyet, közölte a Sportcentrum. A kiváló csapat teljesítmény mellett egyéni elismerésnek is örülhettek. A torna legtechnikásabb játékosának járó díjat Iván Marce vehette át. A csapat edzője Henrik Rászló volt. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Legközelebb 2 órakor jönnek majd friss hírek. Itt a Best FM-en, a 103.9-en Szendi Hajni vagyok. Az elmúlt években, évtizedekben teljesen megszokott volt az, hogy láttunk nőket, akik dohányoznak. Régen azonban, mondjuk a 900-as évek elején nem azt mondták egy nőre, hogy ne dohányozz, mert káros. Helyesebben ezt is mondták, de azt is, hogyha dohányzik, akkor akár a családja is széthullhat, és hát nagyon érdekesen közelítették meg a női dohányzás történetét, illetve az ehhez való társadalmi megítélést. Érdekes összeállítás, illetve eszmefuttatás jelent meg erről az interneten, tehát hamarosan több mint 100 évet visszautazunk az időben. De lesz kalóriadó is, Palagi Alexandra dietetikussal az anyagcserénkről fogok beszélgetni, aztán pedig arról is szó lesz, hogy miért rossz az, hogyha fölvesszük a kis flip-flop papucsunkat, és azzal jövünk, megyünk a városban, mondjuk egész nyáron.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
0: Best FM.
1: Best FM. Ha kell a plusz energia.
2: Na gyerünk!

Dohányzással foglalkozunk most, de nem egészségügyi szempontból, hanem egy picit a nők oldaláról, mert hogy nagyon-nagyon sokan, hát nőként is ugye rászoktak gyújtani. A múlt század elején egy nyilvánosan cigarettázó nő Budapesten és hát tulajdonképpen egész Európában komoly botrányt okozott. A dohányzás évszázadokon át szigorúan férfi ügy volt. Pipa, szivar, később a cigaretta, ugye férfias, férfi elmaradhatatlan kelléke volt a magánéletben és a fényvászonon is. A polgárasszony viszont nem dohányzott. Ha igen, akkor otthon, behúzott függöny mögött, lehetőleg úgy, hogy senki se tudjon róla. Aki nyilvánosan rágyújtotta, az a köztudatban automatikusan a másik kategóriába került. A színésznők, a könnyűvérű nők, a bohém művésznők közé. Mert a cigaretta ekkoriban nem egyszerűen egy rossz szokás volt, hanem a szégyen bélyege, írja Glamour. Egyetlen füstfelhő is elég volt ahhoz, hogy egy nőre rásüssék, játékszernek jó, de nem feleségnek való. Hogy a téma mennyire foglalkoztatta a korabeli közvéleményt, jegyzi meg a Glamour, jól mutatja, hogy 1906 nyarán az Újság című újság az uborka szezont épp azzal próbálta feldobni, hogy megkérdezte az olvasóit, hogy mit gondolnak a dohányzó nőkről. A beérkező válaszokból pedig kiderült, hogy a kérdés legalább annyira megosztotta az embereket, mint ma bármelyik közéleti vita. 1906-ról van szó, még egyszer mondom. Volt, aki nagylelkűen megengedte a nőknek, hogy cigizzenek, de kizárólag akkor, ha el voltak keseredve. Volt, aki azt írta, hogy a nő magányos otthonában elhagyatva, komoly gondolatokkal terhelve, szórakozásképpen rágyújthat a cigarettájába. Aztán volt, aki azt mondta, hogy a fontos viszont az, hogy ezt úgy tegye, hogy egyedül legyen, mert a dohányzás a nőknél magánügy. Mások nem voltak ilyen elnézőek, akadt, aki szerint minden komolyan gondolkodó férfinak el kell ítélnie azt, aki nőként dohányzik. A 18 éves Little Baby 1906-ban azt írta, hogy éppen most cigarettázott, elszívott egy egyiptomit, és ezt minden ebéd után megteszi. Hát kérem szépen, ha valaki meglátja, ne mondja el az anyjának. Elvileg egyébként a cigaretta nem erkölcsi, hanem egészségügyi kérdés lett volna már 1906-ban is. A korabeli orvosok azonban teljesen összemosták a kettőt. Egyszerre hivatkoztak valós, bár akkor még alig kutatott kockázatokra, mint hogy a dohányzás árthat a magzatnak, vagy idő előtt öregíti a bőrt. A teljes légből kapott veszélyek is viszont ott voltak, hogy például a dohányzó nő elveszíti a női méltóságát, és előbb-utóbb szétesik körülötte a családja, ő pedig egyedül szomorkodhat a füstfelhőben. Tehát az orvosok már akkor is elmondták, hogy a dohányzás káros, de mindehhez hozzátettek, hát ilyen különleges lelki nyomást is. A cél nem elsősorban az volt, hogy a nők egészségesebben éljenek tehát, hanem hogy ne vegyenek fel.

0: A nyíregyháziak.
1: A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik.
2: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Imádják a legjobbakat.
2: I'm in love with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
0: A legjobbat. De.
3: Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Törődünk az egészségünkkel, Pallagi Alexandra dietetikus pedig ma is segít nekünk ebben itt a kalóriadóban. Szia, Szandi, szép napot neked!
1: Szia, Hajni, neked is, és köszöntöm a rádióhallgatókat!
0: Elhagyjuk a húst, vagy csak bizonyos fajtáit, vagy mindent, amit állati eredetű. Szóval nagyon sok irányzat van ma már a vegetáriánusokon és a vegán étrenden belül is. Sokat is beszéltünk már ezekről azonban. Azt gondolom, hogy az anyagcserénkre különösen oda kellene figyelni, mert hogyha jól működnek a dolgok, akkor ezt így se vesszük, megy a maga útján, ugye? De hogyha egy picikét belenyúlunk, nem úgy táplálkozunk, akkor viszont érezzük, hogy na baj van az anyagcserénkkel. Ti dietetikusok mit neveztek alap anyagcserének, és hogy ez mit is takar pontosan?
1: Hogy mire gondolunk az alap anyagcsere? Hát, amúgy remélem mindenki más is ugyanazt hívja alap anyagcserének, mint meg dietetikusok. Ez egy adott kalória mennyiség, amire akkor is szüksége van a szervezetünknek, hogyha semmit nem csinálunk egész nap, csak fel. Mert ezáltal tudja majd a szervezetünk ellátni az alapvető feladatait, mint a szívműködés, kiválasztás, keringés, légzés. Nagyon fontos, hogy ez a mennyiség egyénenként eltérő. Nagyon sok minden meg fogja határozni, például a nem, az életkor, a külső hőmérséklet, bizonyos betegségek vagy megváltozott állapotok, például a serdülőkor, várandósság. A legpontosabb értéket egyébként egy testösszetételmérés segítségével lehet meghatározni, mert ezt az alapanyagcserét befolyásolja az is, hogy milyen arányban van jelen az izom, illetve a zsír a szervezet részéről, tehát ha valakinek magasabb az izom tömege, akkor neki az alapanyagcseréje is magasabb lesz. És a probléma ugye pont akár ebben is rejlik, hogyha valaki akár egy szélsőséges vegetáriánus vegán étrend következtében, vagy akár egyébként egy fogyókúra következtében kevesebb kalóriát visz be, mint amennyire szüksége van a szervezetének, tehát mint amennyi az alapanyagcseréje, akkor egyrészt először az izom tömegéből fog vesztíteni, hiszen a szervezetnek nem lesz célja azt fenntartani, miközben egyébként a kiválasztás, szívműködést, minden egyebet kell koordinálni. A másik probléma pedig az, hogy ezt szerintem mindenki tapasztalta már szinte, hogy amikor egy nagyon drasztikus fogyókúrát követ, és mondjuk 1000 kalóriát visz be a nap folyamán, gyorsan fogyni fog, ugye elsősorban vízből és izomból, majd utána visszatér mondjuk egy hónap múlva, miután lefogyott 5-6 kilót, egy normál energiabevitelre, és hip-hop visszahízik 7 kilót, mert ilyenkor ugye a szervezet úgymond a feleslegben bevitt kalóriát, mert éppen zsírformájában elraktározza, készül a következő éhezéses időszakra, és ami még fontos, hogy a szervezetünk megszokja, hogy akkor kevesebb kalóriával is el tudja látni ezeket az alapfeladatokat, és nagyon-nagyon nehéz az, amikor valaki az egész életét végig fogyókúrázza, és mondjuk, nem tudom, 800 kalóriás alapanyagcseréről kezdünk el indulni, mert nyilván nehezebb ilyenkor egy fogyást már előidézni.
0: Érdekes ez a fogyás, amit mondasz, hogy nekem van egy baráti házas pár, itt tényleg nagyon jóba vagyunk, és hát ők állandóan küzdenek a súlyukkal, van is súly felesleg rendesen, és akkor ilyen bizonyos időközönként eléggé odafigyelnek akkor, hogy mit kezdenek enni, és ilyen rövid idő alatt döbbenetes súlyokat dobnak le, 10-20 kilókat. Én mondjuk 2-3 kiló, én normál testalkatú vagyok, 2-3 kilóért vért izzadok. De tényleg, hogy ez elmondható ez, hogy akinek nagyobb a testsúlya, túlsúlya, az idézőjelben könnyebben fogy, mert hogy most nem is tudom, hogy fogalmazzak, van miből.
1: Hát igen, az elején mindenképpen, tehát hogy akár, hogyha valaki elindul, tehát most bárkit veszünk itt alapul, majd tegyük fel, nagyobb súlyfelesleggel indul, és mondjuk 30 kilót szeretne fogyni, az első 10 kiló meg talán le a legkönnyebben, igen. Aztán utána szépen lelassul, és az utolsó 5 kiló az már nagyon-nagyon
0: nem. Tehát ő is meg fog szenvedni azzal a pár kilóval,
1: igen,
0: csak
1: igen,
0: később.
1: Igen. Tehát hogy az elején könnyebben beindul, hiszen nyilvánvalóan azért egy kisebb korlátozással is ugye nagyobb energiát tudunk megszorítani, de aztán utána ugyanúgy szembesülő is ezekkel a problémákkal.
0: Meg valahogy én azt vettem észre, hogy az embereknél úgy van egy ideális súly, amihez úgy a test ragaszkodik. Tehát én például a 64 kiló. Tehát föl tudok menni 68-ra, és amitől rosszul vagyok már, de mondjuk 59-re még életemben szerintem kétszer, ha le tudtam menni, és utána bármi is történik, jön megint a 64. Tehát így beáll.
1: Igen, egyébként van egy ilyen set point elmélet, ami pont ugyanezt mondja ki, hogy van egy testtömeg, kiló vagy egy tartomány, amihez a szervezetünk ragaszkodik, mert hogy azon érzi egészségesnek és jól magát. Tehát ezt azért mindig el szoktuk mondani akkor is a hozzánk fordulóknak, hogy ne próbáljunk irreális célokat kitűzni magunk elé, mert egyrészt az csak a stresszt fogja fokozni, másrészt tényleg, ahogy te is mondod, nem, ne az legyen a cél, hogy mondjuk 58 kiló próbálj lenni, mert lehet, hogy eléred, de utána csak úgy tudod megtartani, ha folyamatosan éhezel, igen, és folyamatosan küzdködsz, és minden gondolatod a diéta körül forog, az pedig már nem egészséges. Fontos, hogy a szervezetünk is egészségesnek érezze magát, és tényleg nem csak a kilók számítanak, hanem az, hogy érezzük magunkat, milyen a lelki állapotunk, és hogy a szervezetünk hogy érzi magát jól ebben az egész.
0: Ez nagyon egyébként érdekes, hogy ennyire okos a test, hogy szól, hogy na Hajnika, neked a 64 lesz a jó. Küzdhetsz itt bármerre, maradj el 64, és érzem is például, hogyha ha túlsúly van, akkor nem veszem észre úgy a cukoringadozást, hogyha 64 alá megyek, akkor rögtön észreveszem, ha ingadozik a cukrom. Tehát ez, amit most elmondt, ez a set point, szerintem erre figyeljünk oda, mert nem véletlenül jelez akkor a szervezetünk, hogy nekünk mi az ideális.
1: Igen, igen, és szokták is mondani, hogy ugye van egy versenysúlyom, és akkor ez is, tehát hogy ez, azt gondolom, hogy ez a versenysúly, ez ugye arra próbál, vagy azt próbálja jelezni, hogy mi az a testtömeg kiló, vagy tényleg az a tartomány, ami általában jelen szokott lenni, és lehet, hogy egy picit alá megyünk egy betegség miatt, vagy akár mert tényleg nagyon készülünk a strandszezonra, egy picit elengedjük magunkat mondjuk a téli időszakban, de alapvetően azért nem nagyon szoktunk onnan elrugaszkodni. Most nyilván itt nem arra gondolok, azért az fontos leszögezni, hogyha valaki mondjuk, nem tudom, már évek óta, vagy több tíz éve küzd mondjuk 30-40 kiló súlyfelesleggel, ott valószínűleg nem ez az ő set pointja, tehát hogy ezért ez is fontos kiemelni, de nyilvánvalóan egy ilyen esetben sem szabad tényleg irreális célokat kitűzni magunk elé, és hogyha világ életében mondjuk picit valaki kerekebb volt, és mondjuk 160 centihez mondjuk 65 kiló, és most van rajta mondjuk 35 kiló felesleg, akkor ne az legyen a cél, hogy 55 kiló legyen, mert hogy az tényleg nagyon irreálisnak tűnik.
0: Ez nagyon érdekes, amit most mondtál, szerintem meg is emészgetjük, hogy stílszerűen fogalmazzak. Köszönöm szépen, Szandi.
1: Én is köszönöm.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben szaladok, én akarok.

Milyen jó már nyáron, amikor az ember fogja, belebújik a kis papucsába, aztán jön, megy, nem kell cipő, fűző, meg minden ilyesmi. Tehát a papucs nyáron kifejezetten kényelmes választás, és a papucsokat imádom, mert jól néz ki az ember lába benne. Ha egész nap kemény aszfalton hordjuk azonban a papucsot, akkor az nem lesz jó megoldás a bokánk szempontjából. Nyilván kényelmesnek tűnik, könnyű belebújni, szinte természetes választás nyáron a papucs, de hosszú távon meglátszik a papucs hordása a járásunkon, a bokánkon és a talpunkon is. A homok vagy a fű engedékeny. Minden lépésnél kicsit enged, így a láb izmai, a boka apró korrekciós mozdulatok ott vannak, dolgoznak, tehát ilyenkor erősítik a lábfejet. Az aszfalt viszont kemény, semmilyen rugalmasságot nem ad vissza, minden ütődés egyenesen a bokába, a térdbe és a csípőbe fut be. Ha ehhez egy teljesen lapos talpú, tartás nélküli papucsot viselünk, a lábfejünk szó szerint hát sokkot kap, nem tud stabilan mozogni, és ez előbb-utóbb a járásunkon is meg fog majd látszódni. A legtöbb gumi papucsból és klasszikus vékony pántos flip-flopból teljesen hiányzik az ívtámasz, a sarokrögzítés, az oldalirányú stabilitás. Ahhoz, hogy a papucs egyáltalán a lábunkon maradjon, ösztönösen kicsit begörbítjük a lábújunkat, és a szokásosnál is nagyobb teret rakunk a tal belső ívére. Ez a mozgásminta a boka és a lábfej befelé billenésével jár minden lépésnél, ahelyett, hogy egyenesen gördülne a lábunk a sarokról a lábújak felé. A talp alján húzódó vastag rostott szövet feladata, hogy tartsa a lábboltozatot, rugalmasan felfogja a terhelést. Ha nap mint nap tartás nélküli papucsban koptatjuk az aszfaltot, ez a szövet folyamatosan túlfeszül, ami a sarok felőli oldalon jellegzetes, szúró jellegű kellemetlenséget okozhat, főleg reggel az első lépéseknél. Ezt hívják planetáris facilitisnek, és bár önmagában nyilván nem életveszélyes állapot, kényelmetlen, makacs, hosszan elhúzódik, tehát változtatni kell a szokásunkon. A boka nem azért fájdul meg hirtelen a nyár végén, mert rosszul léptünk, hanem mert heteken át flip-flop papucsban róttuk a köröket.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de előtte még mindenféleképpen következik nálunk egy-két program, mert hogy lesz mire nézni, és lesz miből válogatni. Hát nyissunk akkor azzal, hogy a Borbányai családi napot, ami egyébként főzőversennyel is párosul, augusztus 19-én szerdán rendezik majd meg. Államalapító Szent István ünnepét Nagy Káló is megünnepli majd. A városi ünnepség augusztus 20-án lesz a Kálai kettős rendezvény és konferencia központban, lesz ünnepi köszöntő, több is, illetve ünnepi műsor. Az István a király rockoperát nézhetjük meg, aztán következik az utcabál, és természetesen tűzijáték is szerepel a programban. Hát nem annyira természetes, de sok helyen még mindig van. Augusztus 23-án 4. alkalommal szervezik meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei zsidó gasztronómiai fesztivált, ahol többek között Gerendás Péter is fellép majd, illetve könyvek, emlékezet, örökség, kérdezd a rabbi címmel. Csatlós Tamás, a nyíregyházi zsidó hitközség rabbi jelöltje is válaszol a kérdésekre, a teljes program ott van a weboldalunkon, és lesz polgárőrnap is, ez a vármegyei polgárőrnap, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a 19-et szervezik majd meg, szeptember 19-én ennek a helyszíne is Nagy Káló lesz majd. Én búcsúzom, nagyon-nagyon kellemes szép délutánt kívánok, most jönnek a hírek itt a Best FM-en, aztán Dékán Pisti lesz a műsorvezető. Holnap délelőtt 10-kor remélem újra találkozunk. Szendi Hajnit hallotta, kellemes délutánt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Zárva lesznek a piacok csütörtökön. Újabb kamerák figyelik a közterületeket. Elfogták a rablópárost. Kis Dániel vagyok. Elmarad a piacolás. Augusztus 20-án csütörtökön a búzatéri, a józsavárosi, az örökös és a sóstói piac, valamint a vásártér is zárva tart, közölte a Nyír VV. Pinteken viszont a megszokottak szerint várják a vásárlókat. A társaság ügyfélszolgálatai és az állategészségügyi telep augusztus 20-án és 21-én zárva tartanak. Az államalapítás ünnepén és a pinteki pihenő napon is nyíregyházak közterületi fizető parkolóiban díjmentes a parkolás. Bővül a térfigyelő kamera hálózat Nyíregyházán. 16 új helyszínen összesen 32 eszközt telepítenek. A kamerákat hamarosan üzembe is helyezik. Ezek elsősorban nagy forgalmú csomópontokhoz és frekventált közterületekre kerülnek. A fejlesztés a közterületfelügyelet mindennapi munkáját segíti. Emellett szükség esetén a rendőrségi intézkedésekhez is fontos információkkal szolgálhat, írja a nyíregyháza.hu. Az új kameráknak köszönhetően tovább erősödhet a városi közbiztonság. Elfogták a tiszavasmári rendőrök azt a 22 éves helyi férfit, aki élettársával nyitott állapotban parkolóautókra vadásztak a városban. Azokból a járművekből, amelyeket a tulajdonosok elmulasztottak lezárni, ellopták a benne hagyott értékeket, pénzt, szerszámokat és egyéb használati tárgyakat, élelmiszereket is elemeltek. A rendőrök a pár otthonában megtalálták az eltulajdonított értékek egy részét, ezeket lefoglalták. A férfit letartóztatták, élettársa szabadlábon védekezhet, írja a polisz.hu. Szeptember 1-től módosulnak a felnőtt házi orvosi körzetek határai Máté Szalkán, olvasható a Város honlapján. Az Országos Kórházi Főigazgatóság az önkormányzat által kezdeményezett körzet átalakítási eljárás eredményeként módosította az 1-től a 9. számú felnőtt házi orvosi körzet területét, ezzel egy időben pedig megszünteti a 10. számú körzetet. Az új körzet határok szeptember 1-én lépnek hatályba. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakosok a házi orvos választás megkönnyítése érdekében a körzetek területi elhelyezkedéséről, valamint az egyes körzetekben dolgozó háziorvosok nevéről és képesítési adatairól is tájékozódhatnak. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Újra megyünk a délután, 3 perccel 2 óra után. Dékán István vagyok, ez a Best FM. Elstartolt ez a rövid hét 17-ével és 20-ával. Lényegében véget is ér, egy hosszú hétvége előttünk. Jól jön majd a pihenés. Na de mindezek előtt indítsuk a hetet, friss időjárás azonnal.

pont így számolom a napokat, ahogy számolt az előbb Coolio. 1-2-3-4, ennyire egyszerű a dal címe. Egy kis 90-es évek itt előttünk. Pontosabban mögöttünk, hiszen előttünk Jerry Halley-vel és a Meat Chico Latino, na meg a legfrissebb előrejelzések. 30 fok odakint, most már azért látszik, hogy történik valami, egyre több felhőt látunk a fejünk fölött, egyszer-egyszer még kibukkan a nap is, ránk mosolyog, de a késő délutánban, vagy inkább már a kora estében záporok, zivatarok érkeznek, 30% valószínűsége főként, inkább az éjféli órákra értendően várhatunk majd csapadékot, melyre egyébként óriási a szükség. A délutánban még semmi komoly nem érkezik, érdemes még sétákat beidőzíteni nagyjából, szerintem ilyen 8 óráig bezárólag. Tehát frissítjük még adatainkat, hiszen itt óráról órára történnek a dolgok. Erről együtt jöjjenek akkor a legnagyobbak Jerry Halley-vel folytatjuk, aztán itt a Horváth Tamás és Kova

Hozta nekünk a Caesar Sisters a diszkót, ez volt az I Don't Feel Like Dancing, itt a legnagyobbak között, aztán úton leszünk mindjárt énekel a Kelemen kabátban, hozzá ezt a jó kis popdalt. Aztán hát beszélgetünk nem jó hírekről, az afrikai sertéspest is jelenlétét újra kimutatták Magyarországon. Ilyenkor a NABIG nemhogy csak felfedezi a betegséget, hanem elrendeli azonnal az intézkedéseket. Hát általában a fertőzött állomány elpusztítása az első lépcső, aztán kijelölik a biztonsági zónát, ahol folyamatosan ellenőrzik majd, hogy kijutott a betegség a karanténból. Hát ez történt. Somogy megyében mutatták ki a fertőzést. 1850 sertést kellett ezért elpusztítani Lakcsó térségében, és remélem, hogy a betegségnek ezzel sikerült gátat verni. Jön az úton Kelemen kabátban, na meg a Jamiroquai dala Can't Hit.

jöhet ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Neked valóság a dal tök jó Dérhen énekelt. Na meg Zola, és majd Muni Láb funkiával folytatjuk itt a Shame. Be is készítettem, és egy nagyon komoly munkáról hozok hírt a 36-oson, egészen pontosan az elkerülőnél, ami ugye hát nyilvánvalóan a Tiszavasvári út. És itt egy elég nagy szakaszon teljes útzára kell készülnünk, méghozzá azért, mert a simai főfolyás jelenlegi állapota nem képes elvezetni a megnövekvő vízmennyiséget, ennek kiszélesítése mindenképpen szükséges, ez pedig csak is az út lezárásával valósítható meg. Komoly kerülőutakra készüljön a Tiszavasvári felől, vagy Tiszavasvári felé tart, illetve ne használja a nyugati elkerülőt, mert ugye nyilvánvalóan ez is ide vezet, itt fog majd a város lüktető erébe becsatlakozni, tájékozódhat a Best FM oldalán, vagy a nyíregyháza.hu-n. Nagyjából egyébként a munkálatok 2-3 hétig, 17-ével, tehát a mai nappal indulnak. Muni Lávval folytatjuk, meg Michael Jackson is énekel, hogy vissza a dalok közé. You Rock My World!

0: emlékszel? Nyáron a derékig érő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics boci csoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Az első óránk finish vonalára léptünk három azonnal. Jönnek a pizzamafiás percek, hiszen a következő óra játékról, a pizzákról, a pizzamafiáról szól. Keresse bejegyzésünket ma is Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, és ma is nyerhet valaki.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zajlanak az útfelújítások Nyíregyházán. Ideiglenes lezárás jön a 36-os főúton. Biztonsági intézkedések a Sóstói úti kórházban. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza több utcájában is felújítási munkálatok zajlanak. A Schmidt Mihály utcában és a Kalevala sétányon is dolgoznak a szakemberek. Megkezdődött az útburkolat felmarása a Rákóczi utca Búzatér és Színatér közötti szakaszán is. A munkaterületek környezetében több helyen terelések, forgalom és sebességkorlátozás van érvényben. A közlekedőket fokozott óvatosságra kérik, írja a nyíregyháza.hu. Várhatóan 3 hétig lezárják a 36-os főút egy szakaszát. A korlátozásra azért van szükség, mert a simai főfolyás jelenlegi állapotában nem képes elvezetni a megnövekedő vízmennyiséget, ezért több szakaszát is kiszélesítik, olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Pató István, a városfejlesztési osztály vezetője a portálnak elmondta, a főfolyásnál a 90 cm átmérőjű áteresztő 200 cm-es átmérőjét cserélik. A munkátok miatt az útszakaszt teljes szélességében lezárják, ha a forgalmat elterelik. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a területet. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak, itt ideiglenes buszmegállókat is kialakítanak. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható lesz. Megjelent a Legionella baktérium a Nyíregyházi Józsa András Takkórház Sóstói úti telephelyén. A kórokozó jelenlétét a rendszeres vízbiztonsági ellenőrzés során az egyik épület vezetékes meleg vízrendszerében mutatták ki. Az érintett épületben működik a pulmonológia, a légzésrehabilitációs és az ápolási osztály. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház közölte, a betegek és a látogatók érdekében az épületben tilos a melegvíz használata. Kérik, hogy ezt minden esetben tartsák is be. A szükséges intézkedéseket azonnal megtették a kórházban. A betegek tisztálkodását és biztonságos ellátását folyamatosan biztosítják, és a szükséges műszaki beavatkozásokat is megteszik annak érdekében, hogy a meleg víz minősége mielőbb ismét megfelelő legyen. A hideg vízből vett ivóvíz minták minden vizsgált szempontból megfelelőek voltak, ezért az ivóvíz fogyasztását nem szükséges korlátozni. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

És játszunk ma is, a Pizza Mafia játéka elérhető már Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ma is itt találja a kérdést, melyre válaszolva már nevezem is játékunkba. Aztán majd a 4 óra hírek előtt, ahogy lenni szokott, sorsolok. És akkor megtudjuk, hogy ki viheti haza a szuper pizza menüt. Nickelback jön, pedig a fotográf.

Milyen jó volt ez a Nickelback dal, ugye? Így hétfői lendületes játékos perceinket indítva a fotográf pörgötte az éjjel-nappal Budapest, pedig Tóth Gabi szerzeménye, melyet indítunk és hallgatunk mindjárt itt a melós percekben. A Pizza Mafia játékához kapcsolódó kérdést pedig Facebook oldalunkon találja, és egy kis zöld, itt a játékunkat tekintve kis környezetvédelem, mivel teszünk, hogyan teszünk környezetünkért. Ugye az első és alapvető dolog az lenne, hogy nem pazarlunk, de hát azért nagyon sok mindenre oda lehet itt figyelni. Mondjuk bringával jár dolgozni, vagy inkább tömegközlekedést használ az autó helyett. Vannak azért egyszerűen megoldható és igazából nem nagy erőfeszítéssel járó dolgok, mely rengeteget segíthet. Hát ilyeneket várok a mai játékunkba, így várom üzeneteit. Tóth Gabit hallgatjuk, aztán Madonna is énekel mindjárt.

Hozzám tartozol Verib Tomival, Dr. Véressel itt a játékos percekben, majd jön a Destiny's Child is énekelni, és közben nézzük a kérdést. Egészen pontosan arra vagyok kíváncsi, hogyan tesz a környezet védelméért, és ugye hoztam néhány példát, nem feltétlenül most arra vagyok kíváncsi, hogy lekapcsolja a villany maga után, vagy sokkal inkább figyel a pazarlásra, hanem egyébként tesz-e valami mást, választ-e mondjuk tömegközlekedést, használja-e a bringáját, a jó időben természetesen, foglalkozik-e a szelektív gyűjtéssel, a palackok problémájával. Szóval rengeteg témakör előttünk, és ide érkeznek már első üzeneteink. Nikoletta volt a leggyorsabb. Nem dobálom el a szemetet, és szelektíven gyűjtök, az ő segítsége ez, de hasonlóképpen írja Edith is, nem dobom el a szemetet, nem is nagyon lehetett ezt nekünk, gyermekkorban emlékszem rá, hogy nagyon nagy dorgálást kaptunk érte. Talán a mai világban ez kissé elmarad, és ez óriási problémának mondható. Edith kicsit messzebb ment, méghozzá művel egy kis kertet, a lakásban környezetbarát, vegyszermentes tisztítószereket használ, és szelektíven is gyűjti a hulladékot. Ez már azért valami, és itt van még Rami hozzászólása, azt írja, nem szemetelek, hát így várom üzeneteit ebben az órában. Mindenkit regisztrálok, és közben hozom a dalokat. A Destiny's Child énekel, Péterfi Bori és Keszti Péter új dala is itt velünk, miután majd Edwin Collins is hozza sikerét. A Girl Like You.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat.
1: Imádják a

Edwin Collins, az elkövető, a Girl Like You egy kis pop slágert hozott nekünk ide a melós percek mellé a rövid hét kapujába, hiszen ugye akárhogy is nézzük, 20-ával lepörög, szerdával lepörög a dolgos hét, aztán pedig 4 nap pihivár mindazokra, akik ezt a néhány napot még nem vették ki, hát nekik sokkal hosszabb pihenést kívánok. Rúzsa Magda énekel a Karma a folytatásként, na meg egy kis környezetvédelem, látnunk kell, hogy itt vagyunk a fesztiválozás időszakában, fesztiválok, városnapok, aratónapok érik egymást, és azt is látnunk kell, hogy utána óriási szeméthalmok vannak itt-ott, mert sokan eldobják a szemetet, és pont ezért is érdekel a dolog, hogy ön mit tesz környezete megóvása érdekében, mit gondol másként, vagy mit használ már évek óta rutinosan, hogy tegyen valamit. Így várom üzeneteit a Pizza Mafia játékába, így nyerheti meg a szuper pizza menüt, mert majd ugye sorsolok a 4 órai hírek előtt, akkor majd megtudjuk, hogy ki a Gusto és a Bolognese pizza. Na de hát addig még nézzünk üzeneteket. Itt van például Tibor, azt írja mindennel is, bár nem részletezett. Szilvi, azt gondolom, hogy nagyjából a háztartásokban megtehető dolgokat megtette szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékos izzók és háztartási gépek. Szerintem már ez is jó lenne, ha mindenkinél megvalósulhatna, bár azért látjuk, hogy ezek a gépek jóval drágábbak, pedig valahogy itt is lehetne ösztönözni a vásárló erőt, hogy olcsóbbak legyenek az energiahatékony gépek, izzók. Mindig szelektíven gyűjtök mindent is, ez már Gábor hozzászólása, regisztráltam mindenkit és folytatjuk dalokkal, a Karma érkezik, meg J-Lo is, a Get Right a 2000-es évek közepéből.

akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ez volt a Get Right J-Lo dala, és milyen jó volt, ugye ezt hallottuk itt a legnagyobbak között, ez a Best FM. Van még 20 perce, hogy hozzászóljon a játékunkhoz, mert a Pizza Mafia indíthatott, és melynek nyereménye a Super Pizza menü, mely már holnap talált is vehető a Gusta és a Bolognese pizzáival. Hát ezért érdemes keresni bejegyzésünket, Best FM Nyíregyháza. Mit tesz a környezetért? A kérdést így tettem fel, rengeteg alternatívát hoztam. A hallgatói visszajelzések inkább az energiahatékony izzók, a szelektív hulladék gyűjtések nyomán indulnak el, még senki nem mondta azt, hogy leteszem az autót és megyek bringával dolgozni, pedig ez is óriási segítség lehet. Na és persze mindenki is azt írja, hogy nem szemetelek, de azért látunk kell, hogy mégis szeméthalmokat látunk itt-ott-tamott, tehát valahol valami hibázik. Lotti írja, azt írja, nem szemetelek. Ivet is így válaszol, és hozzáteszi, szelektíven gyűjtök. És Erzsébet is így válaszolt nekünk, szia. Sosem dobom el a szemetet, szelektíven gyűjtök mindent. Szerintem azért ezek már nagy dolgoknak mondhatóak, pláne hogyha itt nézzük itt a palackozás sztoriát, amit hát menni kell, és időről időre visszaváltani, ami egy óriási procedúra, meg hú, azért tényleg vannak itt is bajok, szóval mindenképpen komoly erőfeszítés ez is. Így várom még hozzászólásait, van még 20 perce, hogy velünk játszon, és esélye legyen a pizzákra. Közben pedig jönnek a dalok, Olajbolya énekel, az édes méreg után a Morcsiba dal, Robust Build in the Day.

Róma sem egy nap alatt épült, valahogy így érkezhetett a dala Morcsibától és a Hold dala folytatásként az átirat. Itt a legnagyobbak között, hát egyetlen egy nap talán kevés, hogy megváltozzon minden, és talán sokkal jobban odafigyeljünk a hulladék gazdálkodásra, a szelektív hulladék gyűjtésre, de ha már beszélünk róla időről időre, az mindenképpen segíthet változtatni a rendszeren, hát ezért érdekes a mai játékunk, melyet Facebook oldalunkon még 10 percig megtalál Veszt-FM Nyíregyháza. Itt kell hozzászólni a feltett kérdéshez, hogy tudjam regisztrálni a Pizza Mafia játékába, melyet 10 perc múlva le is zárok, akkor sorsolok, és megtudjuk, hogy ki a nyertes, ki viheti haza a szuper pizza menüt, a Gusto és a Bolognese pizzákat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És ezzel vége a hét első játékának, mely egészen 20-áig minden nap hozza majd a szuper pizza menüt a Pizza Mafia jó voltából, melyet ugye már másnap át is vehet, így a hosszú hétvégén azért biztos lesz egy kis változás, de biztosan megoldható majd a pizzák átvétele a nyerteseknek, ugyanis hát két hét van a nyereményét átvenni, mint ahogy ez lenni szokott a játék szabályzatban, mert minden játékos alkalommal megbeszélünk. Szóval arra voltam kíváncsi, hogyan tesz környezetért, mit tesz, hogy változhasson valami, hogy a következő generáció már másként nőhessen fel, és ők is talán egy kicsit csiszolva ezen a rendszeren végeredményként eljuthassunk valahova, amikor tényleg zöldek vagyunk, amikor tényleg sokkal jobban odafigyelünk, és amikor tényleg nem kell szemét halmokon gázolni, mondjuk egy fesztivál után. Milyen szép remény ez. Olvasom a nyertes üzenetet. Mindennel is. Nem igazán szeretem az egyszavas vagy tőmondatos válaszokat, de most Tibornak kedvezett a szerencse. Ő nyerte a szuper pizza menüt. Gratulálok, jó étvágyat kívánok. A héten még próbálkozunk, ahogy mondtam, egészen szerdáig, hiszen akkor majd pihi, aztán a hosszú hétvégével egy kicsit elbúcsúzunk a Pizza Mafia játékától. Szóval van még alkalom próbálkozni. Várom majd holnap is, számítok majd holnap is játékos kedvére, most pedig közlekedünk 4-kor a hírek után.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
2: FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Véget értek a munkák a Sugár utcában, Kupasiker hajdúnánáson. Változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Életmód a mindennapokban, ez is fontos szemlélet Nyíregyházán. A 90 km kerékpárút hálózat, a kondiparkok és a színes sportprogramok is mind azt a célt szolgálják, hogy a mozgás mindenki számára elérhető legyen. Ilyen a 6. Vittur Nyíregyházi Futófesztivál is, amit augusztus 29-én és 30-án rendeznek meg, mondta a rádiónknak Jászai Menyhért a polgármester.
4: Nagyon fontos az a háttér, ahol lehet sportolni, 90 km kerékpárút hálózata rendelkezik Nyíregyháza, 9 kültéri kondiparkunk van, az úszás lehetőségek, több lehetőség is van a városban, 5 km rekordtámpálya, tehát van mire építeni, egyének is tudunk sportolni, és csapatban is tudunk sportolni, és számtalan olyan rendezvény van, ami eleve a költségvetésben is benne van, például a futófesztivál, úgyhogy így nagyon örülünk annak, hogy a nyár utolsó hétvégén, még az iskola kezdés előtt, gyakorlatilag egy olyan futófesztivál, ami két napos lesz Nyíregyházán, összekapcsol az úszással, ezeket fog megmozgatni, és nagyon látványos lesz, és bízunk benne, hogy folytatódik, és lesz majd második, harmadik és több is fesztiválokból.
3: Elkészült a nyírszőlősi Sugár utcai csapadékcsatorna építés és az útfejlesztés, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A beruházás az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagjának része volt. A projekt keretében összesen csaknem 2000 méter út és több mint 3000 méternyi járda épült vagy újult meg, valamint 585 méter kerékpárút korszerűsödött. A felújított szakaszon 3 fekvőrendőrt is elhelyeztek a forgalom lassítása érdekében. Épült egy több mint 200 méteres zárt csapadékcsatorna is. A területet ugyanis korábban a nagyobb esőzések alkalmával elöntötte a víz. A fejlesztés ezt a problémát orvosolja. Hajdúnánáson rendezte meg a Hajdú-Bihar megyei kézilabda szövetség a 7. Hajdú kézilabda utánpótlás tornát. Az eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum U16-os fiú kézilabda csapata is részt vett, akik nagy küzdelemben veretlenül szerezték meg az első helyet, közölte a Sportcentrum. A kiváló csapat teljesítmény mellett egyéni elismerésnek is örülhettek. A torna legtechnikásabb játékosának járó díjat Iván Marce vette át. A csapat edzője Henrik László volt. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra, Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel járunk 4 óra után. Köszönjük a friss éreket Danitak, és már is indítjuk a közlekedés perceit egészen 5 óráig itt a Best FM-en, melyben ma is számítok megtisztelő figyelmére, üzeneteire is. 30 33 303 9 pörögjön most már a Viber, és én is hozzam a legfontosabbakat. Justin Timberlake énekel.

0: Kösd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is 103.9 Best FM.
2: Passzív biztonsági rendszerek mindig el fogom mondani, mert akkor biztosan sokkal jobban berögződik. Ráadásul ezek elmulasztása egyrészt akár az életünkbe is kerülhet, és nem mellesleg óriási pénzt kell ezért kifizetni, ha nem kapcsoljuk be. Úgyhogy figyeljünk erre oda is. Már is nézzük, hogy mi várja még az utakon. A Móri Zsigmond utcán egy ideje már kint van a Trafi Box, mely hát nézi a sebességünket általában a felüljárótól érkezők felé van ez fordítva, de ez ugye bármikor át mozdítható, át tekerhető, pont ez a lényeg a Trafiboxnak, a táblát már kihelyezték, hogy mindenki is tudja, hogy nagyjából hol van. Munkálatok méghozzá az északi körúton, a nyírtáv hő korszerűsítése pörög, hogy majd jól indulhasson a fűtésszezon. A gyalogosokat érinti javarészt a meló, hiszen őket átterelik a szemközti oldalra. Ez biztos, hogy annyira nem vidám, de legalább látjuk, hogy biztonsággal közlekedhetünk, és biztosított lesz majd a melegvíz szolgáltatás. Egyébként most sem akadozik, nincs vele gond. Péntek reggel felmarták a Rákóczi utcát. Egy jó nagy területen aszfaltozási munkák kezdődnek, melyek hát először nyilvánvalóan egy kis kellemetlenséggel járnak, de utána sokkal jobb lesz majd a közlekedés itt is. Várom észrevételeit, kiegészítéseit. 30-33-33-9 Dona Luisa mindjárt énekel, Molnár József, Szakács Tibor, 16:30, méghozzá kis önzőség, egy kis egoizmus, jönnek majd a kiegészítések.

0: legnyitottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.
2: Karik, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Halott pénz dalát hallottuk, ez volt az idő itt a legnagyobbak között, ez a Best FM. Csak 10 perc azonnal Molnár Józseffel, Szakács Tiborral, önzőség. A témaként ez, majd jönnek a kiegészítések mindjárt, illetve számítok az önére is 30-33-33-103-9, hogy mit lát az utakon, ez érdekel, és közben én is hozom a munkálatokat, meg a kötelezőket, egészen pontosan most egy kis gajazási munkát, mely a Törpe utcában pörög, a munkálatok idejére lezárták az érintett forgalmat, egyébként úgy néz ki, hogy ez ma ne is záródik, holnaptól már semmi komolyra készülni, itt ezen a szakaszon nem érdemes. Emelő kosaras kocsiból végzik egyébként a munkálatokat. 36-osról beszéltünk már, mai naptól nagyjából egy hétig lezárják a 36-os számú főút egy szakaszát, méghozzá a simai fűfolyás jelenlegi helyzetének javítása érdekében. A kotrást, a szélesítést, a biztosítást nem lehet elvégezni csak az útpálya lezárásával. Ez egészen az elkerülőtől a város tábláig tart, ez egy néhány kilométer, érdemes tehát alternatív útot választania, hogyha itt szeretne behajtani a városba, illetve Tiszavasvári felől érkezik. Jó, egy hét, ezt kell kibírni, kiegészítések a nyíregyháza.hu-n. A folytatás tehát csak 10 perc Molnár Józseffel, Szakács Tiborral és egy kis önzőséggel.
0: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
3: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
3: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
3: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
4: Az a téma, ami következik a Csak 10 perc rovatban, az, hát, az ilyen szakirányú tudományok elvégzésekor szerintem talán több, mint egy fél évet is igényel, úgyhogy szakemberek szerintem ezt alá is támaszthatják, ezt az információt, amikor kiderül a téma, akkor majd bólogassanak, jó? Nem fogom úgyse látni. Köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok, a Csak 10 perc rovat indul, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Szia Józsi, köszöntelek!
5: Szia, itt vagyok, és nagyon várom, hogy mire kell majd bólogatni.
4: A határainkra. Mert ez szerintem, nagyon jó. Ez szerintem egy olyan téma, amit az emberek egyre nehezebben tudnak kezelni. Én nagyon sokat beszélgetek vállalkozókkal, felsővezetőkkel, munkámból fakadóan is nagyon sok ilyen problémát kezelünk, próbálunk megkezelni, feltérképezünk, sokszor különben észre sem veszik, hogy szinte a saját rabszolgájukká válnak. Mit jelent alapjába véve ez a határhúzás? Vagy másféleképpen teszem fel a kérdést, mert sokan hozzám úgy jönnek, hogy ők úgy érzik, hogy van bennük egy olyan érzés, ami azzal kapcsolatos, hogy mintha önzők lennének, de lelkiismeret fordulások van emiatt, de nem nagyon akarnak azért ilyenek lenni.
5: A gyermekkorunkban ugye azt szoktuk hallgatni, a szerencsések vagyunk akkor az anyukánktól, hogy figyelj oda a másikra, add oda a játékodat, állj már hátrébb a sorban, oszd meg a süteményedet, engedd már őt is játszani a játékoddal, ne legyél már önző, csúnyán viselkedsz, ha így vagy. Ez így ismerős?
4: Hogyne. Sose hallottam ilyet.
5: Na, és akkor, amikor ez valakinek az életében sokkal hangsúlyozottabban ott van, és a felnőtt életében sem tudja természetes önismeret, vagy vezetett önismeret után ezt megtenni, akkor képtelenné válik az ember egy idő után arra, hogy határt húzzak. Nagyon érdekes ugye a szó, hogy ha határt húzok, akkor az mit fog csinálni kettőnk között? Az elválaszt. De nem mindegy, hogy ennek a határnak én melyik oldalán állok. Nem falakat akarok én építeni, amit nem lehet körbelátni, hanem mondjuk egy olyan kerítést, amelyen keresztül én látom, hogy ki van a másik oldalon. Az is jellemző egyébként, és fontos, hogy amikor valaki kerítést épít, vagy vesz egy házat, akkor milyen típusú kerítéssel ellátott házat vesz, vagy milyen kerítést épít. Olyat, amely falszerűen lezár, és ez vagyok én, és ezek vagyunk mi.
4: Hermetikusan majdnem.
5: Igen, pontosan, vagy olyat, ami jelzi, hogy ez innentől kezdve a miénk, de kilátok rajta.
4: Amerikában különben ugye ott ilyen zöld növényekkel választják csak el egymást, és nem is divatott például a kerítésem. És miért van az, hogy a földnek ezen féltekén, viszont minél magasabb a kerítés, annál nagyobb a birodalom?
5: Igen, talán ezek ebből jönnek, amit elmondtál így a történelemből, hogy az én házam, az én váram, az én életem, az senkinek semmi köze, és még azoktól is védeni akarjuk, akiktől egyébként nem kell. Na, de ha visszatérünk oda, ahonnan elindultunk, akkor ugye ez arról szól, hogy sokan abba a hibába esnek, hogyha én ezeket megteszem, akkor önfeladó leszek, mindenkinek leszek mindenévé, mindenki játszik velem, mindenki eszik az ételemből, mindenki ül a székecskémbe, és mindenki...
4: Szó szerint kihasználnak, nem?
5: Én életemben, pontosan. És ugye jönnek a nagy kérdések, hogy hogyan fogom én megtalálni azt az egyensúlyt, hogy legyek barátságos, szerethető, kooperatív, de hát azért legyen egy pont, ahol azt mondom, hogy eddig és ne tovább. Felismerem egyáltalán a jeleket már, mint annak a jeleit, hogy ezt én nem tudom jól működtetni.
4: Ha szeretnénk nagyon jól megérteni, akkor ez a pont mindenkinél ugyanott van?
5: Nem, ez a pont nincs mindenkinél ugyanott, mert a mindenkik mi nem vagyunk egyformák. Tolerancia, világnézet, értékrend, az nyilván más lehet, de mégis azok a jelek, amelyek megjelennek akkor, amikor valaki ezt nem tudja jól működtetni, azok egyébként nagyjából hasonlóak. Amikor valakire azt mondjuk, hogy észreveszi magán, hogy egyfajta passzív agresszió van benne, hogy nem hallatszik ki, de belül ordítok. Az például már sajnos sokszor egy ilyen. Egyébként, amiről beszéltél az elején, hogy bűntudat. Tehát amikor úgy nem teszek meg valamit, hogy a végén már legszívesebben megtenném. Valakinél pedig ez ilyen állandó fáradtsággal jelentkezik, mert hogy állandóan a határait akarja húzogálni, ahhoz, hogy azt érezze, hogy ő valakivé válhat. Ez amikor mindenkihez akarsz alkalmazkodni, akkor egy idő után pont az történik, amit mondtál, hogy feladod önmagad.
4: Tulajdonképpen te módosítod a saját határaidat.
5: Alapvetően igen, és ezek a határmódosítások egy nagyon egyszerű, és talán a világ egyik legrövidebb mondatával kezdődnek.
4: Mi az?
5: Nem.
4: Aha, igen. De ezt nem tudjuk mondani sokszor, ugye?
5: Igen, mert hogy mit akarunk csinálni. Nem tudok elmenni segíteni neked, mert abban a hibában vagyunk sokszor, hogy nekem meg kell indokolnom azt, hogy én miért nem tudok hozzád elmenni, miért nem tudok neked segíteni, miért nem tudok neked kölcsönadni, miért nem tudok veled bármit is tenni.
4: Holott, pedig egy nemre nagyon nehéz rákérdezni.
5: Igen,
4: de viszont... tiszteletlenség is, nem?
5: Abszolút, ez az egyik fele. Tehát szociálisan ez nem szokott működni intelligens emberek között. Másrészt, hogy ezt a nemet azzal a diszkrét bájjal mondjuk, amellyel egy nemet mondani kell, vagy lehet, akkor senkinek nem fog eszébe jutni a mi érteket taglalni. Na most ezt nyilván hol kéne elkezdeni, mondjuk valahol kisebb dolgokban. Mondjuk olyan jelentéktelen, vagy jelentéktelennek tűnő dolgokról, amelyek emberi kapcsolatokat nem fognak megakadályozni, vagy meggátolni, hogy tovább fejlődjenek, de önmagam számára viszont nagyon jó ezt elkezdeni gyakorolni, amire azt mondom, hogy nem adok, nem segítek, nem megyek, nem leszek ott, és rájövünk arra, hogy a világ nem fog ettől összedőlni.
4: Különben pedig, Józsi, mi van akkor, hogyha valaki emiatt megsértődik? Én azt gondolom, semmi.
5: Igen, csak nagyon sok gondolatban az van, hogy akkor én most rossz emberré leszek, mert megsértettem valakit. Azt gondolom, hogy innentől kezdődően azt kell eldönteni, hogy fontos-e ennyire nekem azt, hogy mit gondolnak rólam, hogy rossz embernek tartanak, vagy azt mondom, hogy te tarthatsz engem alapvetően rossz embernek ezért, ezen én nem tudok változtatni, én viszont most elkezdtem önazonos lenni.
4: Aha.
5: Tehát... És akkor ez egy jó érzetet is tud adni, akár ez egy munkahelyen történik, családi kapcsolatokban, párkapcsolatokban, ahol azt gondolom, hogy eddig feladtam magam, és akkor most így feljövök a víz alól, és kérem, én is itt vagyok.
4: Tehát akkor tulajdonképpen az emberek túl sokat foglalkoznak azzal a képpel, amit mások kialakíthatnak róluk, amiket különben ezzel a dologgal nem biztos, hogy mindig csak jó irányba tudnak befolyásolni, mert azzal, akivel mindent meg lehet tenni, az sem lesz jó ember.
5: azzal megtesznek bármit is, hogy ez a jó gyerek szindróma, amiről ugye beszélgettünk, hogy ez mindig az önszálladásról szól, amikor elnyomhatóvá teszem saját magamat, és majd, hogy nem jelentkezek azért, hogy mások engem egyébként nyomjanak nyugodtan el.
4: Most nagyon sokan pislognak, hallgatják az adást, felhangosítják a rádiókészüléket. Szembesülnek azzal, hogy tulajdonképpen én is benne vagyok ebbe az egészbe. Én sem tudok ilyen típusú nemeket mondani. Lehet ezt tesztelni, hogy magára ismerjen valaki? Van valami
5: abszolút
4: értékmérője? Igen? Tudsz
5: abszolút
4: ilyen kérdéseket mondani?
5: Hát most azt mondom, hogy most 3-5 olyan kérdést fel lehet tenni, amelyből, hogyha sokra igen a válasz, akkor el kell azon gondolkodnom, hogy én olyan akkor ebben a kérdésben hogy állok.
4: Teszteljünk már.
5: Csináljunk ilyet. Aha,
4: jó lenne.
5: Mindig mások igényeire figyelsz? Nem nagyon szoktad azt megmérni, hogy mit szeretnél te valójában? Ez már ugye a döntésképtelenségről szól. Második, mondjuk így. Ha kimondod ezt a nemet véletlenül, vagy csak eljátszol a gondolattal, akkor először rossz érzések fognak el? Harmadik, bármit megteszel, csak ne legyen feszültség, te hamarabb befogod a szádat, te hamarabb túllépsz dolgokon, csak nehogy a másik megharagudjon, még ha ez önmagad háttérbe szorításával is jár. Azt mondják az okosok, ez a konfliktus kerülés, ez a legszörnyűbb dolog, amit az emberek nagyon sokszor csinálnak és félreértenek. Amikor ebben a helyzetben vagy, akkor érzed azt, hogy belül ott a feszültség mégiscsak gyűlik, meg megint, mert újra, és mondanom kéne, de nem mondom, tennem kéne, de nem teszem, már megint én adom fel magamat, csak mindez ki ne hallatszodjék. Na hát ebből már szerintem azért lehet válaszolgatni.
4: Nem akarok a hallgatóknak visszajelzéseket adni, pláne névvel nem is fogok ilyet tenni, de amikor ilyen SMS-ek jönnek, hogy úristen, akkor szerintem helyzet van.
5: Én is ezt gondolom.
4: Mit tehetünk ez ügyben? Nagyon kevés időnk maradt hátra, de van ebből kilábalás? Amellett, hogy az emberek el kell dönteni, gondolom van egy pont, ami után azt mondja, hogy eddig és nem tovább.
5: Az első, innen indul minden. Utálod de ezt már annyira, hogy változtatni kell rajta? Mert amíg nem, addig nem kell rajta változtatni.
4: Igen.
5: És ez sok mindenre igaz. Megutáltam én ezt az egészet így, ahogy jelenleg, és már nem akarom tovább ezt így. Ez mindenfajta emberi kapcsolatra lehet igaz.
4: Abszolút. Ez munkakapcsolatra és magánéletre is. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni.
5: Rokoni kapcsolatokra, szomszédi viszonyokra és egyebekre. Ez addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Nagyon sokféle korsó van, a korsók különböző anyagokból vannak, a kutak is nagyon másfélék tudnak lenni, de sokszor van egy olyan, hogy na, ez most itt idáig tartott.
4: Egy kérdőjel csak a végére a hallgatóknak, mert az időnk az letett, de ezt a témát szerintem nagyon sokat tudnánk még folytatni. Hogy ki a fontos számodra? Tehát vagy annyira fontos magadnak, hogy fel tud venni a versenyt a veled szemben álló emberrel, az ő neki mondott igennel vagy nemmel, pláne a nemmel, és ha ez a helyzet túlmutat már egy ponton, akkor szerintem onnantól kezdve elkezd majd gyógyulni az ember.
5: Vagy tisztelem magam annyira, hogy meghallgatom azokat a hangokat is, amit a saját lelkem nekem mond.
4: Jaj, de szép zárás.
5: Mert a tiédet hallom, meg a többiekét hallom, de mit mond az én lelkem?
4: Hát igen, hagyjuk egyáltalán őt beszélni, mondjuk ez is lényeges. Jó, Józsi, nagyon köszönjük, fú, de tanulságos volt ez a beszélgetés, nagyon szerettem. Köszönöm ezt a témát, meg azt, hogy így kifejtetted. Legközelebb megint keresünk, csak 10perc.hu-n keresztül hallgassák vissza az adásokat. Jó sokszor. Köszönjük, Józsi, szép napot neked, szia!
5: Szia, minden jót nektek is!
1: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: És már is nézzük, hogy milyen üzenetek jöttek, kikre akadtak hallgatóink, illetve hol van fényképezkedés. De legelőtt egy baleset, mely hát talán már most már rendeződött, de én azért figyelnék, Nyírbogdány és Kemecse között az összekötő úton teljes útzár volt egy baleset miatt. Mindenki is kint van. A Téglási 60-asnál a 4-esen figyelnék, és Kálmánházán is a Dorogi úton kint a három lábú. Hát ennyit az üzenetek, illetve a rendőrök felől. Óvatosan megváltozott útviszonyokra készülve készüljön tömött forgalmi sávokra, és Mohamed Fatima dalára vele folytatjuk, ragyog a szívem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek azonnal 5 óra mindjárt. Dani tájékoztat minket, de ahogy lenni szokott, megnézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyag piacon. Szombaton volt egy kis drágulás, melyet már bekalkuláltak, beépítettek az üzemanyag árába, ez 9 forintot jelentett. A benzin és a gázolaj esetében is a mai nap viszont a stagnálásról szól. A 95-ös 584-ért a gázolaj 672 forintért tankolható literenként. A Brent olaj továbbra is erősödőben, $90, majdnem $91 már vételára, ez ugye 72-höz képest azért elég komoly, és javít a forint, 312 az USA dollárral szemben, ez a múlt héthez képest újabb 2 forintos erősödést hozott a magyar fizetőeszköz számlájára. Holtankoljak.hu, itt vannak még kiegészítések. Dani hozza a friss éreket, nálunk pedig 5 órakor egy kis nemzetközi elismerés. Ezt azért ritkán hozhatom, hát már is megmondom, hogy mire legyünk büszkék.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Zárva lesznek a piacok csütörtökön. Újabb kamerák figyelik a közterületeket. Elfogták a rablópárost. Kis Dániel vagyok. Elmarad a piacolás. Augusztus 20-án csütörtökön a búzatéri, a józsavárosi, az örökös és a sóstói piac, valamint a vásártér is zárva tart, közölte a Nyír VV. Pinteken viszont a megszokottak szerint várják a vásárlókat. A társaság ügyfélszolgálatai és az állategészségügyi telep augusztus 20-án és 21-én zárva tartanak. Az államalapítás ünnepén és a pinteki pihenőnapon is Nyíregyháza közterületi fizető parkolóiban díjmentes a parkolás. Bővül a térfigyelő kamera hálózat Nyíregyházán. 16 új helyszínen összesen 32 eszközt telepítenek. A kamerákat hamarosan üzembe is helyezik. Ezek elsősorban nagy forgalmú csomópontokhoz és frekventált közterületekre kerülnek. A fejlesztés a közterületfelügyelet mindennapi munkáját segíti. Emellett szükség esetén a rendőrségi intézkedésekhez is fontos információkkal szolgálhat, írja a nyíregyháza.hu. Az új kameráknak köszönhetően tovább erősödhet a városi közbiztonság. Elfogták a tiszavasvári rendőrök azt a 22 éves helyi férfit, aki élettársával nyitott állapotban parkoló autókra vadásztak a városban. Azokból a járművekből, amelyeket a tulajdonosok elmulasztottak lezárni, ellopták a benne hagyott értékeket, pénzt, szerszámokat és egyéb használati tárgyakat, élelmiszereket is elemeltek. A rendőrök a pár otthonában megtalálták az eltulajdonított értékek egy részét, ezeket lefoglalták. A férfit letartóztatták, élettársa szabadlábon védekezhet, írja a polisz.hu. Szeptember 1-től módosulnak a felnőtt házi orvosi körzetek határai Máté Szalkán, olvasható a Város honlapján. Az Országos Kórházi Főigazgatóság az önkormányzat által kezdeményezett körzetátalakítási eljárás eredményeként módosította az 1-től a 9. számú felnőtt házi orvosi körzet területét, ezzel egy időben pedig megszünteti a 10. számú körzetet. Az új körzethatárok szeptember 1-én lépnek hatályba. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakosok a házi orvos választás megkönnyítése érdekében a körzetek területi elhelyezkedéséről, valamint az egyes körzetekben dolgozó háziorvosok nevéről és képesítési adatairól is tájékozódhatnak. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 5 óra után, és jön a Dirty Dancing dal, Product GMB és Carlos Santana közöseként, már is indítjuk utolsó közös 60 percünket, Déken István vagyok. Egy elismerés, méghozzá külföldről, a kórház munkáját köszönték meg, hogy miért, mindjárt megbeszéljük.

Búcsú van Boss Way, lendületesen Savdzalával, a folytatásként pedig Szakács Gergő énekel, van-e még előtt, nézzük itt a hírt, melyre azért felkaptam a fejem. Lengyel elismerés itt a Józsa András kórháznak. A hír annyiból áll, hogy volt egy autóbaleset, 21 lengyel sérült, érkezett kórházunkba még vasárnap hajnalban, és persze megkezdték a sérültek ellátását. Ezt követően nyilván miután értesült a lengyel konzul, azonnal ide érkezett a városba, bement a kórházba és megnézte a sérülteket, akik már jól vannak, míg ketten szorulnak kórházi ápolásra, lassan-lassan a hazaszállításuk is esedékessé válik. A lengyel külügyminiszter helyettes a nyíregyházi kórházban pedig megköszönt a magyar orvosok, szakápolók munkáját, a segítségüket. Hát erről szól ez a kis hír, mely hát nyilvánvalóan egy kis büszkeség, egy kis figyelem ide a kórházba, ide Nyíregyházára tájékozódjon, a nyíregyháza.hu a cikket megtalálja. Szakács Gergő pedig énekel, miután jön majd Chicken Brian Adams-szel, Dash levelét pedig felcsapjuk a szakítós dalocska is mindjárt.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Sing It Back, Molokótól, lendületesen klubsikerekkel, miután jetlaggel dudolunk, ha repül az idő azonnal, navértesítések pedig előttünk, egészen pontosan most a túlfizetés vagy a hátralék figyelmünk fókuszába elkezdték augusztus 10-ével az esedékes adószámla értesítéseket kiküldeni tömegesen a navék. Hát valakinek tartozása van, valakinek pedig túlfizetése, ha ez 5000 forintnál nagyobb, akkor számíthat ön is valamilyen kis levélkére, szerelmes levélre a NAV-tól. Hát nyilvánvalóan a hátralék a probléma, ennek befizetésére gondoskodnunk kell. A túlfizetés sem biztos, hogy jó. Érdemes azért mérlegelni, a cikket megtalálja a nyíregyháza.hu-n, a NAV ügyfélportálján pedig megtalálja majd az önnek szóló levelecskét, hogyha 5000 forintnál több a különbözet. Ide énekeljen Tomi, jön a jetlag. Ty Cruz-dal a Troublemaker, és másként látom Denizzel és Orsovai Renével, ugye Renének pedig most volt a lagzia.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Mario Winans után jön majd Pápai Jocsi. Az Ott vársz rám, előtt pedig jöjjenek már a legfrissebb előrejelzések fókuszban a kedd. Nézzük, hogy milyen idő várható. Hát a folytatásban még érkezhet egy kis eső a déli utánpótlásaként, méghozzá nagyjából éjféltől számíthatunk 30%-nyi valószínűséggel esőre, mely hát ilyen nagyjából a reggeli órákig reggel 6-ig kitarthat, és majd akkor kezd el felszakadozni a felhőzet. Nagyjából 8-9-10 óra körül jöhet egy kis napsütés, és újra majd felhők kúsznak felénk, és újra esőt várunk, akkor már majd ilyen 15-20%-nyi valószínűséggel. A hőmérsékleti adatok a reggel perceiben 16 fok körül, a legmelegebb órákban pedig 25 fok körül alakulhatnak, ezzel számoljon, és egy kicsit talán javulhat majd a pollen terhelés, hiszen az eső majd segít kimosni a pollen szemcséket a levegőből. Egyébként jelenleg nagyon sok mindenre számolnunk kell, a csalánfélék, a kenderfélék, a parlagfű, az üröm és a gombák közepes szintjére. Hogyha elvonulnak az esőfelhők, akkor lesz itt nem ulas. Kalendárium 18-ára, holnap Ilona, Ilma, Lenke és Helén ünnepel. Boldog névnapot kívánok mindenkinek, és már is hozom a legnagyobbakat. Pápai Jocsi énekel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És mára ennyi elszaladt a közös perceink, mindjárt 6, amikor is a Night Shift számít figyelmére, house dalok érkeznek. Úgyhogy jön a lendület, itt a hétfő, késő délutánba, kora estébe, tartsanak velük is, mi meg találkozzunk majd a kedd délutánban 2-től. Én itt leszek, számítok figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Zajlanak az útfelújítások Nyíregyházán. Ideiglenes lezárás jön a 36-os főúton. Biztonsági intézkedések a Sóstói úti kórházban. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza több utcájában is felújítási munkálatok zajlanak. A Schmidt Mihály utcában és a Kalevala sétányon is dolgoznak a szakemberek. Megkezdődött az útburkolat felmarása a Rákóczi utca búzatér és színatér közötti szakaszán is. A munkaterületek környezetében több helyen terelések, forgalom és sebességkorlátozás van érvényben. A közlekedőket fokozott óvatosságra kérik, írja a nyíregyháza.hu. Várhatóan 3 hétig lezárják a 36-os főút egy szakaszát. A korlátozásra azért van szükség, mert a simai főfolyás jelenlegi állapotában nem képes elvezetni a megnövekedő vízmennyiséget, ezért több szakaszát is kiszélesítik. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Pató István, a városfejlesztési osztály vezetője a portálnak elmondta, a főfolyásnál a 90 cm átmérőjű áteresztő 200 cm-es átmérőjét cserélik. A munkátok miatt az útszakaszt teljes szélességében lezárják, ha a forgalmat elterelik. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a területet. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak, itt ideiglenes buszmegállókat is kialakítanak. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható lesz. Megjelent a Legionella baktérium a Nyíregyházi Józsa András Takkórház Sóstói úti telephelyén. A korokozó jelenlétét a rendszeres vízbiztonsági ellenőrzés során az egyik épület vezetékes melegvízrendszerében mutatták ki. Az érintett épületben működik a pulmonológia, a légzésrehabilitációs és az ápolási osztály. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház közölte, a betegek és a látogatók érdekében az épületben tilos a melegvíz használata, kérik, hogy ezt minden esetben tartsák is be. A szükséges intézkedéseket azonnal megtették a kórházban. A betegek tisztálkodását és biztonságos ellátását folyamatosan biztosítják, és a szükséges műszaki beavatkozásokat is megteszik annak érdekében, hogy a meleg víz minősége mielőbb ismét megfelelő legyen. A hideg vízből vett ivóvíz minták minden vizsgált szempontból megfelelőek voltak, ezért az ivóvíz fogyasztását nem szükséges korlátozni. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

It's you I want.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en. Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Véget értek a munkák a Sugár utcában, Kupasiker Hajdúnánáson. Változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Életmód a mindennapokban, ez is fontos szemlélet Nyíregyházán. A 90 km kerékpárút hálózat, a kondiparkok és a színes sportprogramok is mind azt a célt szolgálják, hogy a mozgás mindenki számára elérhető legyen. Ilyen a 6. Vittur Nyíregyházi Futófesztivál is, amit augusztus 29-én és 30-án rendeznek meg, mondta a rádiónknak Jászai Menyhért a polgármester.
3: Nagyon fontos az a háttér, ahol lehet sportolni, 90 km kerékpárút hálózata rendelkezik Nyíregyháza, 9 kültéri kondiparkunk van, az úszás lehetőségek, több lehetőség is van a városban, 5 km rekordtámpálya, tehát van mire építeni, egyének is tudunk sportolni, és csapatban is tudunk sportolni, és számtalan olyan rendezvény van, ami eleve a költségvetésben is benne van, például a futófesztivál, úgyhogy így nagyon örülünk annak, hogy a nyár utolsó hétvégén, még az iskola kezdés előtt, gyakorlatilag egy olyan futófesztivál, ami 2 napos lesz Nyíregyházán, összekapcsol az úszással, ezeket fog megmozgatni, és nagyon látványos lesz, és bízunk benne, hogy folytatódik, és lesz majd második, harmadik és több is fesztiválokból.
2: Elkészült a nyírszőlősi Sugár utcai csapadékcsatorna építés és az útfejlesztés, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A beruházás az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagjának része volt. A projekt keretében összesen csaknem 2000 méter út és több mint 3000 méternyi járda épült vagy újult meg, valamint 585 méter kerékpárút korszerűsödött. A felújított szakaszon 3 fekvő rendőrt is elhelyeztek a forgalom lassítása érdekében. Épült egy több mint 200 méteres zárt csapadékcsatorna is. A területet ugyanis korábban a nagyobb esőzések alkalmával elöntötte a víz. A fejlesztés ezt a problémát orvosolja. Hajdúnánáson rendezte meg a Hajdú-Bihar megyei kézilabda szövetség a 7. Hajdú kézilabda utánpótlás tornát. Az eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum U16-os fiú kézilabda csapata is részt vett, akik nagy küzdelemben veretlenül szerezték meg az első helyet, közölte a Sportcentrum. A kiváló csapat teljesítmény mellett egyéni elismerésnek is örülhettek. A torna legtechnikásabb játékosának járó díjat Iván Marce vette át. A csapat edzője Henrik László volt. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy új...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zárva lesznek a piacok csütörtökön. Újabb kamerák figyelik a közterületeket. Elfogták a rablópárost. Kis Dániel vagyok. Elmarad a piacolás. Augusztus 20-án csütörtökön a búzatéri, a józsavárosi, az örökös és a sóstói piac, valamint a vásártér is zárva tart, közölte a Nyír VV. Pinteken viszont a megszokottak szerint várják a vásárlókat. A társaság ügyfélszolgálatai és az állategészségügyi telep augusztus 20-án és 21-én zárva tartanak. Az államalapítás ünnepén és a pinteki pihenőnapon is nyíregyházak közterületi fizető parkolóiban díjmentes a parkolás. Bővül a térfigyelő kamera hálózat Nyíregyházán. 16 új helyszínen összesen 32 eszközt telepítenek. A kamerákat hamarosan üzembe is helyezik. Ezek elsősorban nagy forgalmú csomópontokhoz és frekventált közterületekre kerülnek. A fejlesztés a közterületfelügyelet mindennapi munkáját segíti. Emellett szükség esetén a rendőrségi intézkedésekhez is fontos információkkal szolgálhat, írja a nyíregyháza.hu. Az új kameráknak köszönhetően tovább erősödhet a városi közbiztonság. Elfogták a tiszavasmári rendőrök azt a 22 éves helyi férfit, aki élettársával nyitott állapotban parkolóautókra vadásztak a városban. Azokból a járművekből, amelyeket a tulajdonosok elmulasztottak lezárni, ellopták a benne hagyott értékeket, pénzt, szerszámokat és egyéb használati tárgyakat. Élelmiszereket is elemeltek. A rendőrök a pár otthonában megtalálták az eltulajdonított értékek egy részét, ezeket lefoglalták. A férfit letartóztatták, élettársa szabadlábon védekezhet, írja a polisz.hu. Szeptember 1-től módosulnak a felnőtt házi orvosi körzetek határai Máté Szalkán, olvasható a Város honlapján. Az Országos Kórházi Főigazgatóság az önkormányzat által kezdeményezett körzetátalakítási eljárás eredményeként módosította az 1-től a 9. számú felnőtt házi orvosi körzet területét, ezzel egy időben pedig megszünteti a 10. számú körzetet. Az új körzet határok szeptember 1-én lépnek hatályba. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a lakosok a házi orvos választás megkönnyítése érdekében a körzetek területi elhelyezkedéséről, valamint az egyes körzetekben dolgozó háziorvosok nevéről és képesítési adatairól is tájékozódhatnak. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Zajlanak az útfelújítások Nyíregyházán. Ideiglenes lezárás jön a 36-os főúton. Biztonsági intézkedések a Sóstói úti kórházban. Kis Dániel vagyok. Nyíregyháza több utcájában is felújítási munkálatok zajlanak. A Schmidt Mihály utcában és a Kalevala sétányon is dolgoznak a szakemberek. Megkezdődött az útburkolat felmarása a Rákóczi utca Búzatér és Színatér közötti szakaszán is. A munkaterületek környezetében több helyen terelések, forgalom és sebességkorlátozás van érvényben. A közlekedőket fokozott óvatosságra kérik, írja a nyíregyháza.hu. Várhatóan 3 hétig lezárják a 36-os főút egy szakaszát. A korlátozásra azért van szükség, mert a Simai főfolyás jelenlegi állapotában nem képes elvezetni a megnövekedő vízmennyiséget, ezért több szakaszát is kiszélesítik. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Pató István, a városfejlesztési osztály vezetője a portálnak elmondta, a főfolyásnál a 90 cm átmérőjű áteresztő 200 cm-es átmérőjét cserélik. A munkátok miatt az útszakaszt teljes szélességében lezárják, a forgalmat elterelik. Az autósok a nyugati elkerülőn közlekedhetnek majd, és a Tokaji út irányából kerülhetik ki a területet. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton járnak. Itt ideiglenes buszmegállókat is kialakítanak. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható lesz. Megjelent a Legionella baktérium a Nyíregyházi Józsa András Takkórház Sóstói úti telephelyén. A kórokozó jelenlétét a rendszeres vízbiztonsági ellenőrzés során az egyik épület vezetékes melegvízrendszerében mutatták ki. Az érintett épületben működik a pulmonológia, a légzésrehabilitációs és az ápolási osztály. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház közölte, a betegek és a látogatók érdekében az épületben tilos a melegvíz használata, kérik, hogy ezt minden esetben tartsák is be. A szükséges intézkedéseket azonnal megtették a kórházban. A betegek tisztálkodását és biztonságos ellátását folyamatosan biztosítják, és a szükséges műszaki beavatkozásokat is megteszik annak érdekében, hogy a meleg víz minősége mielőbb ismét megfelelő legyen. A hideg vízből vett ivóvíz minták minden vizsgált szempontból megfelelőek voltak, ezért az ivóvíz fogyasztását nem szükséges korlátozni. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben. Eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak. Mert a Best FM

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Véget értek a munkák a Sugár utcában, Kupasiker Hajdúnánáson. Változékonyabb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok. Életmód a mindennapokban, ez is fontos szemlélet Nyíregyházán. A 90 km kerékpárút hálózat, a kondiparkok és a színes sportprogramok is mind azt a célt szolgálják, hogy a mozgás mindenki számára elérhető legyen. Ilyen a 6. Vittur Nyíregyházi Futófesztivál is, amit augusztus 29-én és 30-án rendeznek meg, mondta a rádiónknak Jászai Menyhért a polgármester.
2: Nagyon fontos az a háttér, ahol lehet sportolni, 90 km kerékpárút hálózata rendelkezik Nyíregyháza, 9 kültéri kondiparkunk van, az úszás lehetőségek, több lehetőség is van a városban, 5 km rekordtámpálya, tehát van mire építeni, egyének is tudunk sportolni, és csapatban is tudunk sportolni, és számtalan olyan rendezvény van, ami eleve a költségvetésben is benne van, például a futófesztivál, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy a nyár utolsó hétvégén, még az iskola kezdés előtt, gyakorlatilag egy olyan futófesztivál, ami két napos lesz Nyíregyházán, összekapcsol az úszással, ezeket fog megmozgatni, és nagyon látványos lesz, és bízunk benne, hogy folytatódik, és lesz majd második, harmadik és több is fesztiválokból.
1: Elkészült a Nyírszőlősi Sugár utcai csapadékcsatorna építés és az útfejlesztés, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A beruházás az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagjának része volt. A projekt keretében összesen csaknem 2000 méter út és több mint 3000 méternyi járda épült vagy újult meg, valamint 585 méter kerékpárút korszerűsödött. A felújított szakaszon 3 fekvő rendőrt is elhelyeztek, a forgalom lassítása érdekében. Épült egy több mint 200 méteres zárt csapadékcsatorna is. A területet ugyanis korábban a nagyobb esőzések alkalmával elöntötte a víz. A fejlesztés ezt a problémát orvosolja. Hajdúnánáson rendezte meg a Hajdú-Bihar megyei kézilabda szövetség a 7. Hajdú kézilabda utánpótlás tornát. Az eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum U16-os fiú kézilabda csapata is részt vett, akik nagy küzdelemben veretlenül szerezték meg az első helyet, közölte a Sportcentrum. A kiváló csapat teljesítmény mellett egyéni elismerésnek is örülhettek. A torna legtechnikásabb játékosának járó díjat Iván Marce vehette át. A csapat edzője Henrik László volt. Nyárias, de változékonyabb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint egy fronthatás miatt számíthatunk csapadékra Szabolcs-Szatmár-Berekben, eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában is. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párról lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Szászárom 9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: azért szeretem a Beszapemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.